Én nem kérem, hogy hozzál nekem virágot, nem látjuk meg együtt már a világot, de azért annyit kérek, megkérdezd, hogy vagy.

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en. Buravidéki Magyar Rádió.
2: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek. Hajszál pontosan a 5:30 van, és megkezdi adását a Muravidéki Magyar Rádió, az élő adását. Itt vagyunk valamennyien ezen az ünnepnapon még, munkaszüneti nap május 2-a is itt Szlovéniában, tehát minden üzlet zárva tart. És hát rá lehet pihenni talán a május elsejei majálisokra és a programokra. Tegnap telihold volt, és egyébként ezt a teliholdat, ami most már a fogyófázisba lépett, még gyönyörűen lehet látni a nyugati égbolton, ahogy szépen bukik le és megy le, és aztán vele szembe a keleti égbolton pedig kel föl a nap. Hamarosan 5 óra 38 perckor lesz a hivatalos napkelte itt Lendván és környékén, ahol most reggel 7 fokot mutatnak a hőmérők, és hőérzetben is nagyjából ezt kapjuk. Gyönyörű madár csicsergős a reggelünk, és önmagában szerintem az jó hír, hogy már a májusi hónapban vagyunk, amit talán az év legszebb időszaka, hiszen minden gyönyörű zöld, madárcsicsergős, friss a levegő, kell lennél több, úgyhogy hasznosan és jól szervezzék meg a mai napjukat is. Ha lehet, férjünk bele mi is a Muravidéki Magyar Rádió, mert hogy várjuk Önöket. A zenéket Horváth Robi válogatja, a hangtechnikus kolléga Torma Róbert, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Május 2-a van, a naptár szerint Zsigmond napja.

Ez volt az Átutazó című dal. Ha csak átutazóban is, meg néha kapcsolódnak hozzánk, mi annak is örülünk, de hogyha teljes egészében a Muravidéki Magyar Rádiót választják ma is, annak meg pláne. És hát az időjárás a kellemesebbik arcát fogja mutatni, bár egy anticiklon van fölöttünk, és rengeteg panaszt hoz majd orvos meteorológiai szempontból, de fizikálisan meg remek időt, hiszen mindenütt csökken a reggel még meglévő felhőzet, és alapvetően napos időt kapunk csapadék nélkül, 19-24 fokkal kell lennél több. Erre a május 2-ára az időjárás ezt ígéri, mi pedig önöknek azt, hogy minden, ami a szombat reggelbe, délelőttbe beleférhet, az bele is pakoljuk rengeteg jó zene kíséretében. Úgyhogy már is jön Bella Levente után Kefir, és itt lesz Nótár Méri.

0: Egy végtelen történet, ami mégis szép, Kefir énekelte ezt a dalt, és most egy történetet mesél önöknek Jobágy Klára és a mezőgazdasági szaktanácsadásban, hiszen megtudhatják, hogy milyen lesz a várható gyomhelyzet a kukoricásokban.
1: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Észak-kelet Szlovéniában, Javában folyik a kukoricavetés. Miután a kukorica gyomnövényeit kelés előtt vagy a kelést követően legkésőbb a 8 leveles állapotig lehet irtani, ezért már vetéskor jó, ha megtervezzük, mikor és mivel fogjuk gyommentesíteni kukoricatábláinkat. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy ahhoz, hogy a gyomirtószerek jól működjenek, egyrészül a talajt jól kell előkészíteni, másrészül a gyomirtószereknek elegendő talajnedvességre van szükségük a megfelelő hatáshoz. Csapadék hiányában ugyanis sajnálatosan a gyomirtószerek rosszul hatnak. Szántóföldi növényeink közül a kukoricában gyomirtó szerekből még elfogadhatóan széles skála áll a rendelkezésünkre. Természetesen a választáskor figyelembe kell venni a területen lévő gyomfajokat és a kukorica fejlődési fázisát. Ezen felül azon termelők részére, akiknek földjeik vízvédelmi területen találhatók, és azoknak, akik részt vesznek a különféle környezetvédelmi programokban, további megszorításokat is figyelembe kell venni a használandó szerek választásakor. Mindezek mellett a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kukoricatermesztőknek a 2026-os évben arra is fel kell készülniük, hogy egyáltalán nem a megszokott gyomhelyzet lesz a kukoricákban. Hogy miért is? Természetesen az időjárás miatt. Évek óta aszályos teleink vannak, és a vegetációban is kevés a csapadék, s még ha esik is, akkor is annak rossz az elosztása. Már emiatt is a szakemberek azt javasolják, hogy a szezonra elő kell készülni. Ehhez pedig nyomon kellett követni, hogy milyen volt az elmúlt hónapok időjárása, s az minek is kedvezett. Ma már sajnos nem elég a korábban bevált egyszerű, gyomirtási stratégiát követni. Az elmúlt télen december szokatlanul enyhe volt, miközben a csapadék mennyisége is átlagon alul maradt. Januárban végre téli időben is volt részünk, hideget tekintve is, és a hó mennyiségét is. Február első felében pedig újra jött a hullámvasút. Az átlagosnál jóval enyhébb napok után egy hideg front ismét fagyosabb levegőt hozott. Ennek a hullámzó időjárásnak köszönhetően, még ha úgy is nézett ki, hogy a föld pihen, a gyomok már elkezdték a munkájukat. Emiatt a következőkre lehet számítani. Ott, ahol volt elegendő nedvesség a talajban, ott egy-két melegebb hét is elegendő volt ahhoz, hogy a gyomok tömegesen fejlődésnek induljanak. Ilyen helyzetben, ha a vetés idején kissé hűvösebb az idő, a kelés lassúvá, vontatottabbá válik, ilyen helyzetben a gyomok előnyt szereznek. Abban az esetben, ha vetés idején a talajok nedvességhiánnyal küszködnek, és csak szorványosan esőben van részünk, akkor a kelés nem lesz egységes, és a gyomok is több hullámban fognak kelni, ami miatt gyomirtásunk nem lesz sikeres. Abban az esetben pedig, ha az adott terület gyomflórája többféle fajta, egy- és kétszikű gyomból áll, akkor már emiatt sem lesz egységes a gyomflóra kelése, és így csak a gyommentességet csak rugalmas, többmenetes gyomirtással tudjuk csak elérni. Köztudott, hogy a kukorica jól tűri a gyomirtást, amit végezhetünk vetés előtt, még a gyomok kelése előtt, aztán vetés után, szintén még a gyomok kelése előtt, és végezhetjük úgymond állománykezelés formájában, amikor már mind a kukorica, mind a területen lévő gyomok kikeltek. Ez utóbbinál már tisztában vagyunk azzal, mi ellen is kell fellépnünk. Az elmúlt években a kukorica vetésekben több olyan gyomnövény is megjelent, amelyek a nehezen írthatók családjába tartoznak. Ilyen például a sejemmájva csattanó maszlag a fenyércirok. Ezek ellen azonban csak akkor tudunk sikeresen fellépni, ha időben végezzük el ellenük a kezelést, mert csak megfelelő fenológiai fázisban érzékenyek a gyomirtószerekre. Ha ezt lekéstük, a kukorica sok esetben lépés hátrányba kerül a gyomokkal szemben, ami terméskiesést okoz. További gondot jelent az elmúlt évtizedekben a melegkedvelő gyomok érre törése a kukoricában. Ezek azok a gyomok, amelyek májusban a melegebb talajban kelnek, ilyen például a kakaslábfű és az oly sok gondot okozó parlagfű. Tisztelt hallgatóink, sajnos ma már a kukoricában nincs olyan csodaszer, ami minden esetben egyszer használatával egy menetben sikeres kezelést tenne lehetővé. Emiatt kell időben gyomirtási stratégiát kidolgozni, és a kezelések után folyamatosan annak sikerét ellenőrizni. Hogyha valamilyen okból az első kezelés mégse sikerült volna, még legyen időnk a hibákat korrigálni, mert a kukorica csak gyommentes táblán tud kiváló termést adni.

Említettem, hogy a naptár szerint ma Zsigmond napja van, és a Zsigmond név egy germán eredetű német név, mégpedig a Zsigmond névből származik. Jelentése győzelmes, védelmes, vagyis győzelmes védőt jelent egészen pontosan. De nem csak a Zsigmond név szerepel a naptárban, hanem az Atanáz, a Ráhel és a Boris név is. Amúgy ehhez a naphoz rengeteg esemény, évforduló kötődik még, úgyhogy ezekre is kitérünk majd. Akik pedig ma ünnepelnek névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót, kívánom, hogy legyen csodás napjuk. Isten éltesse az ünneplőket. Most 5 óra 52 perc van.

időjárás. 6 óra múlt 2 perccel, jó reggelt kívánok, friss információkat hallanak a Muravidéki Magyar Rádióban, és persze időjárással kezdünk, és rengeteg jó hírem van. Már a hétvégére is, de a jövő hét elejére is még szép időt ígérnek a meteorológusok. És nyilván az a kérdés, hogy kapunk-e csapadékot, mert arra most égető szükség lenne, a jövő hét ezt is elhozza nekünk, legalábbis a mostani prognózis szerint. A mai nap fizikálisan remek időt hoz, de a frontérzékenyek sokféle terhelést kapnak, hiszen egy tartós anticiklon van fölöttünk. Most még reggel vannak felhős tájak, de ez a felhőzet csökken a következő órákban, és már délelőtt napos. Alapvetően csak fátyol felhős időre készülhetünk, csapadék nélkül. Helyenként élénk lesz a szél, de a hőmérséklet nagyon kellemes, 19-24 fok közé emelkedik majd. Tartós az anticiklon, és a következő napokra is ez lesz a jellemző. Így derült, napos és száraz időt hoz a vasárnap, ugyancsak élénk széllel, a hőmérséklet hajnalban 1 és 9 fok között alakul, délután 20-25 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfő lesz a legmelegebb, és ezt szó szerint kell érteni, mert amíg a holnapi 20-25 fok kifejezetten kellemes, a hét

0: hétfő már nyarat fog idézni. Nagy részt derült napos időt kapunk, csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nélkül telik a hétfő is. Többfelé élénk széllel, de ez most kifejezetten kellemes fog lenni. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, még délutánra bizony 23-28 fok közé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Aztán változás érkezik kettől időjárásunkban, hiszen egyre több felhő érkezik, illetve képződik is felettünk, de lesznek még tartósan napos tájak kedden is, de már csak kis területeken. Esti kicsi az esélye a csapadéknak, na de estétől már jönnek a záporok, helyenként zivatarok, hiszen meleg lesz még kedden is. Erős lesz a szél, hajnalban 2 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, még délután 21-27 fok valószínű, de az esti óráktól a csapadék érkezésével gyorsan csökken majd a hőmérséklet. Szerdán még erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, de alapvetően több órás napsütésre már számíthatunk, viszont szerdán a nap első felében még lehetnek, sőt délután is elvétve előforduló záporok, illetve zivatarok. Élénk lesz a szél, szerdán 8 és 15 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, még a legmagasabb 22 és 27 fok között valószínű. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható éjjel és a nap első felében esőkkel, záporokkal, zivatarokkal, délutántól azonban csökken majd a csapadékhajlam. Továbbra is élénk lesz a szél, csütörtökön általában a minimum 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték pedig 16 és 25 fok között várható. A hosszabb távú előrejelzés szerint pénteken változóan napos, gomoly felhős időt kapunk, éjszaka 10 fok körüli minimumokkal, napközben 20-21 fokra számíthatunk, és a mostani előrejelzés szerint szombaton is felhős időre kell készülni. 10-14 fok hajnalban, napközben pedig 20-22 fok lesz a jellemző, és alapvetően a vasárnap is 23-24 fokot hoz, és többfelé napos időt már. Így néz ki a következő bő egy hetünk. Időjárás tekintetében most nézzük, hogy a mai nap mit tartogat orvos-meteorológiai szempontból. Hát fizikálisan remek időt, de a frontérzékenyeknek sokfelé terhelés fog hozni a fölénk húzódó tartós anticiklon. A frontérzékenyeknek tehát nem kedvező ez a mostani helyzet, hiszen egy nagyon erőteljes melegedés jön. Az anticiklonnal igen erős fejfájást, migrént okoz elsősorban, de hát emellett nagyon sok minden más is még. De figyel tünetként, egyébként magas a légnyomás, és ahogy mondtam, az anticiklon veszi át az irányítás térségünkben, vegyes hatásokkal kell számolni, de fizikálisan meg kedvező ez az időjárás. Gyorsan melegszik a levegő, sok napsütés, tiszta idő várható, ez nagyon sok ember számára ideálisnak tekinthető, és ezt érdemes is kihasználni. Ugyanakkor a gyors melegedési folyamat, az erősödő napi hőingás, a megerősödő szél a frontérzékeny emberek számára okoz komoly meteogyógyászati panaszokat, tehát a szervezet nem biztos, hogy jól tud alkalmazkodni a gyors változásokhoz, és sokféle panasz jelentkezésére lehet számítani. Meglepően gyakori következmény, amit már említettem, a fejfájás, illetve a migrén, a vérnyomás mindkét irányú erős ingadozása, fokozott bizonytalanságérzet, szédülés, ezek gyakoriak lehetnek, és a melegedés ugye melegfront jellegű hatásként jön, így erősödnek a gyulladásos folyamatok, például a reumások állapota is jellemzően romlani fog a következő órákban. Viszont a szabadtéri tevékenységeknek rendkívül kedvezően alakulnak a feltételek. Napsütés, meleg idő, tiszta idő, tehát irány ki a szabadba, és minél többet legyenek kint. Arra viszont ügyeljenek, hogy most már 5-ös szintű az UV-index, tehát szükség van a szem- és bőrvédelemre.
1: közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően is. Óvatosan, ünnepnap van, tehát élénk forgalomra lehet számítani ma is a közutakon, és természetesen arra, hogy a következő órákban az élénk forgalom mellett a Trafipax is üzembe áll és méri a gyorshajtókat, gyakorlatilag Muravidék szerte, és mivel ünnepnap van Szlovéniában, érvényes mára is a kamionstop, tehát 8 órától este 10 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek. Jó utat kívánunk! Ezek voltak a legfrissebb információk, most 6 óra múlt 10 perccel, Ihász Gábor jön és Korda György, és hamarosan lapszemlézünk, mert hogy szombat van, és ezen a szombaton Magyarországon ugye nincs ünnepnap, tehát az Alai Hírlap legfrissebb száma megjelent.

Korda György után, ahogy ígértem, itt vagyok a lapszemlével. Az Aláírlap mai száma is sok mindenről beszámol, többek között arról, hogy rendhagyó módon ünneplik az Idősek napját Zalaegerszeg egyik város részében már közel 30 éve. Először 1997-ben tartották meg, és akkor is tavasszal Zalaegerszeg pózvai város részében rendhagyó módon ősz helyett mindig tavasszal az Idősek napi ünnepséget, ahogy tették ezt a közelmúltban is. De hogy milyen volt a hangulat, és mitől különleges, elolvashatják az Aláírlap mai számában, ahol többek között beszámolnak arról is, hogy 3 termálvíz kapta meg idén eddig a gyógyvíz minősítést Magyarországon, és Zala is van közöttük. Frissült a gyógyvizes nyilvántartás, amiből kiderül, hogy 3-mal bővült a magyarországi gyógyvizek köre. Igazolták egy hévízi szállodában elérhető termálvíznek a gyógyhatását, valamint 2 szolnoki termálvíz is megkapta a minősítést. Ezzel hévízen már 10 minősített gyógyvíz, még Zala vármegye gyógyvízeinek a száma 19-re nőtt. További részletek a hírlap mai számában, ahol a sportoldalon olvashatnak arról is, hogy udvariatlan vendégek voltak a Zete FC majálisán, a Puskás FC nem hagyott pontot Egerszegen. Volt minden, színpad, ugrálóvár, zene, italok, a Zete majális és a Zete pub nyitása vezette fel pénteken a labdarúgó NB1-ben rendezett Zete FC Puskás FC bajnoki találkozót, ami egyben a zalai csapat utolsó hazai fellépése is ebben a szezonban. A vendégek azonban elrontották a majális hangulatot. A tegnapi mérkőzésről is olvashatnak a Zalai Hírlap friss mai számában.

6 óra 21 perc van, jó reggelt mindazoknak, akik most ébredeznek. Május 2-a köszöntött ránk, az éve 122. napja, és hát ez a mai nap idén ugye szombatra esik. Névnapok tekintetében ma a Zsigmondok ünnepelnek, és hát rengeteg minden kötődik ehhez a mai naphoz. Ugye ma van a nemzetközi Harry Potter nap. J.K. Rowling regény folyama szerint 1998-ban ezen a napon zajlott a Roxfordi csata, és ennek emlékére lett ez egy ilyen nemzetközi Harry Potter nap, de többek között a lengyelek is ünnepelnek. Ma van a Magyar Műszaki Értelmiség napja 2026-ban, május első szombatja. A papi hivatások világnapja is ehhez a dátumhoz köthető, katolikus egyházi ünnep, és a méltányos kereskedelem világnapja, a Fair Trade, szintén május másodikához köthető, hiszen nagyon sok esemény kapcsolódik még hozzá, de ha már május második, akkor ugye Szlovéniában is kiemelt jelentőséggel bír ez a május második, amivel ez a nap a munka ünnepe, kétnapos ünnep sorozatának második napja, és hogy említettem, idén ugye éppen szombatra esik, de ha munkaszüneti nap, akkor hivatalos nemzeti ünnep, ami azt jelenti, hogy a legtöbb bolt, a bevásárló központok, közintézmények ezen a napon zárva tartanak. És mint tudjuk, május az egyik legszebb hónap bármilyen kikapcsolódásra, látogatásra. Ilyenkor már teljes a virágzás, kellemes az idő a kiránduláshoz, úgyhogy használják is ki ezt a tényleg hosszú hétvégét. Általában kellemes 19-24 fokra számíthatunk, és alapvetően száraz időre, úgyhogy nagyon sok lehetőség adódik arra, hogy különböző programokon részt vegyenek. Többek között ilyenkor május másodikán nagyon sok nagyvárosban tartanak szlovén néptánc esteket, vacsorákat, tradicionális ételekkel, élőzenével. Aztán, ha valaki adrenalinra vágyik, akkor ilyenkor akár el lehet menni, kicsit messzebb is kirándulni. A Bledito környékén például ilyenkor már májusban megkezdik a canyoning túrákat, a tandemsikró ernyőzéseket a júliai Alpok felett, de akár a sportprogramok is szóba jöhetnek ezen a szombaton. Úgyhogy válogassanak, és mindenképpen érdemes kikapcsolódni. Ugye 2004. május 1-én csatlakozott Szlovénia is az Európai Unióhoz, így ez a május elejé időszak gyakran az évfordulós megemlékezésekkel is egybeesik. Ma május 2-a van, szombat, és 6 óra 24 perc alatt Adány Bene érkezik egy kis regi muzsikával.

0: Az újrakezdést általában ugye januárhoz szoktuk kötni, pedig nem csak az új év kezdete adhat új célokat, vagy új lendületet, hanem talán vannak a naptárban forduló pontok, és pont ilyen a május is egyébként. Május 1-e, 2-a szabad napok így a tavasz közepén, és ez tökéletes alkalom arra, hogy egy picit kipihenjük magunkat, megálljunk egy pillanatra, és finoman újra hangoljuk a mindennapjainkat. Ez a nap nem csak arról szólhat, hogy tudatosan jelen vagyunk, hanem egy kis szünetet tudunk tartani bizony a nagy rohanásban, amikor ránézhetünk arra, hogy éppen hogyan vagyunk, mi az, amit szeretnénk, vagy mit szeretnénk változtatni. Természetesen nem kell mindent átalakítani, de hát itt vagyunk az év legszebb időszakában. Néhány apró döntéssel viszont új irányt adhatunk a következő heteknek, hónapoknak. A tavasznak van egy különleges energiája, főleg ilyenkor május legelején, ami nagyon nagy erővel tud jelen lenni a mindennapokban. Azért látjuk napról napra a természet gyors növekedését, jóval hosszabbak a nappalok, jóval könnyedebb szerintem a hangulat, és ez nagyon jól támogatja akár így a május elejé újrakezdést. Hát fél hat tájéken már világos van, föl kell a nap, és hát egyre hosszabb időszakokat tudunk kintölteni egyre jobb időben. És hogy miért jó így a május elejé újrakezdést megélni, mert ilyenkor nincs rajtunk nyomás, ez nem kötelező változtatás, jóval lazábban tudjuk tehát ezt az időszakot kezelni, jó az időzítés, hiszen túl vagyunk az évelei lendületen, és még előttünk van a nyár, és hát tud adni egy természetes inspirációt, maga a tavasz, ami egyébként is a megújulásról szól, és a május 1-e, 2-a egy megállás, egy új nézőpontot is hozhat az életünkben, és hogy hogyan érdemes kihasználni ezt a május 2-ai szabadnapokért is. Hát például lehet jó programokat szervezni, akár nyugalmas időtöltést beiktatni egy jó könyv társaságában, de ha együtt a család, akkor egy jó kirándulás beleférhet városnézéssel, természetjárással, de akár a bátrabbak már talán egy szélvédett helyen az első napozást is elkezdhetik. Ma már szép idő lesz, és a következő napokban még magasabb hőmérsékletekre számíthatunk a jövő hét elején. Akár 28 fok is lehet, úgyhogy élvezzék ennek a mai napnak is minden pillanatát. Most még hűvös van, hiszen csupán 6 fokot mutatnak a hőmérők, a hajnali 7 fok után, de ez nagyon gyorsan emelkedni fog. Most egyébként hajszál pontosan 6 óra 30 perc van.
1: Ha tüvölöknek a lóerőt, lehet, hogy túl kevés a hangerőt, a hengerek csak úgy szűrnek, zenél

Ez volt Hevesi Tomi, és ő utána mindjárt jön majd egy klasszikussal. Kovács Kati, gondolom, hogy nagyon sokan indítják a reggelt, hogyha korábban ébrednek még ezen a pihenő napon is, akár egy jó kávéval, hogyha ez a rutinjuk és a szokásuk, de lehet kezdeni akár a napot egy jó teával is, úgyhogy én most a kedves kollégától kaptam egy nagyon jó kis jázminos zöld teát, ezt kortyolgatom, rendkívül sejmes és finom az íze, de hogy miért jutott ez eszembe? Mert hogy vannak olyan zöldségeink, amik nem csak salátának, hanem teának is jók. Például ilyen az újhagyma, a retek, a csalán és a medvehagyma is. Tavasszal érdemes kihasználni ugyanis a zöldségek és a gyógynövények különleges tulajdonságait. Az újhagyma, a retek, a csalán, a medvehagyma nem csak salátának és főételnek mutatnak jól, hanem teák formájában is különleges élményt nyújtanak, miközben a szervezetre meg nagyon jó pozitív hatást gyakorolnak. Ezek a növények különféle antioxidánsokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal töltik fel a szervezetnek a raktárait, és hát nyilván számos egészségügyi előnnyel is bírnak. Ugye az újhagyma C-vitamin forrás, segíti a sejtek energiatermelését, az immunrendszer normál működését biztosítja. A retek is gazdag C-vitaminban, káliumban, rostban, élénkíti a keringést, segíti a méregtelenítő folyamatokat. A csalán ugye tisztító kurákhoz használható, a medvehagyma a tavasz igazi kincse, és nem csak az ízével, hanem a jótékony hatóanyagaival is kiemelkedik. És érdemes egyébként ezeket a növényeket, zöldségeket, fűszernövényeket akár kombinálni is, hogyha teát szeretnének belőle készíteni, hiszen a kutatások szerint a különféle vitaminok és antioxidánsok együttes fogyasztása energetizáló hatással van a szervezetre, miközben a test ásványi anyag raktárai feltöltődnek. Nagyon könnyen el lehet készíteni, hiszen ezeket a növényeket csak apróra kell vágni, vagy éppen a reteknél lereszelni, és forró víz kell hozzá, aki pedig szeretné egy picit ízesíteni, akkor mehet bele egy kis citromlé is. A növényeket egy teáskannába kell tenni, ráönteni a forró vizet, és nagyjából 10 percig áztatni, leszűrni, és egy kis citromlével lehet ízesíteni. Ahogy említettem, mind-mind ezek a növények tele vannak olyan fontos vitaminokkal, antioxidánsokkal, ami a szervezet tavaszi megújulását tökéletesen tudja segíteni. Úgyhogy ezek nem csak salátába valók, hanem bizony teának is jók. Érdemes kipróbálni.

Színház az életem, énekelte Kovács Kati, most 6 óra 41 perc van, és mennyire jó dolog egy picit kilépni a mindennapok rohanásából, és ezek az ünnepek, ezek a munkaszüneti napok, pihenőnapok pont erre szolgálnak, így a tavaszi időszakban meg rendkívül jól tudják a szervezetet tölteni, de hát nem csak az ünnepnapokon érdemes egy picit magunkra figyelni, hanem egyébként a szürke hétköznapokban is. Manapság pedig egyre gyakrabban halljuk azt az idegen szót és kifejezés, hogy mindfulness. Az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert világszerte, mert hogy ezzel a gondolatmenettel vagy hozzáállással lehet az embereket segíteni abban, hogy jelen tudjanak lenni az adott pillanatban, egy picit lelassítsák a gondolataikat, és csökkentsék a mindennapi stresszt. Erre rendkívüli módon szükség van. Napi 10-15 perc csendes figyelem és légzésfigyelés érezhetően segít abba, hogy nyugodtabbak legyünk. Ilyenkor nem kell semmi különlegeset csinálni, és ez benne a legjobb. Csak ülni, figyelni a légzésre, és észrevenni, ahogy a gondolatok jönnek, mennek. Ez nagyon sok embernek segít kilépni a folyamatos rohanásból, egy kicsit távolabbról ránézni a problémákra, és különösen azok számára vonzók, akik stresszes munkát végeznek, vagy sok információval dolgoznak, vagy állandó digitális ingerek között élnek. Na, ezek azok, amit nagyon nehezen tudunk egyébként kizárni a mindennapokból. De ennek a mindfulnessnek az egyik legnagyobb ereje az egyszerűségben rejlik, hiszen nem kell hozzá semmilyen eszköz, nem kell hozzá különleges helyszín, bárhol gyakorolható, és nagyon jól javítja a koncentrációt, csökkenti a feszültséget, és segít tudatosabban reagálni a nehezebb helyzetekre, nem pedig automatikusan, ösztönből. Egyébként nagyon fontos az is, hogy például az elcsendesedés segít a gondolatainkat is rendezni, és nagyon segít abban, hogy néha a megoldatlan problémákra is hihetetlen gyorsan találunk valamilyen megoldást. Nem hinni kell abba, hogy működik vagy sem, hanem kipróbálni és beépíteni a saját mindennapjainkba, életünkbe. Higgyék el, hogy napi néhány perc is sokat ad, van, akinek hosszabb időre van szüksége, de nagyon fontos, hogy a stressz sokkal jobban kezelhető. Úgyhogy érdemes erre odafigyelni, és hogyha ilyen kis pihenőnapok vannak, akár egy hosszabb hétvége, akkor azt meg igenis ki kell használni arra, hogy valóban a hétköznapi rohanásból egy kicsit kiszakadjunk, és ez azért van, hogy mindenki egy kicsit feltöltődjön, úgyhogy ezen a szombaton is valami tényleg hasznossal próbálják elütni az időt, akár egy jó kertészkedés is beleférhet, az is egyébként nagyon jól átrendezi a gondolatokat, ráadásul ilyen szép időben vétek lenne a négy fal között maradni, úgyhogy ki a szabad levegőre, és élvezék minden pillanatát. Nyilván most reggel még kell a réteges, kicsit melegebb öltözet, de napközben kifejezetten kellemes tavaszias időnk lesz már-már koranyárias beütéssel, hiszen akár 24 fokig is fölmehet majd a hőmérő higanyszála. Most 3:47 van, és a Mr. President érkezik egy ikonikus régi dallal, a Coco Jumbo-val.

Hát akár reggeli közben is lehet hallgatni egy Coco Jumbo-t, de a Slam slágerét is, és ők pont arról fognak majd énekelni, hogy szívből szól ez a dal, és akár kint a szabadban is szólhat a rádió, mert hogy van valami varázslatos abban, ha már reggel a napot kint indítják, akár egy szabadban eltöltött reggelivel, mert nem feltétlenül kell mindig a konyhaasztalhoz ragaszkodni, hanem akár kint a szabadban is elindíthatjuk az adott napot. Higgyék el, nagyon jó friss a levegő, madárcsicsergés van, ott vannak a gyönyörű reggeli fények. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a napindítás egészen más hangulatot kapjon. Egy egyszerű reggeli is különleges élménnyé válhat, hogyha kilépünk vele a négy fal közül. Hát a szabadban elfogyasztott reggeli nem csak hangulatos, hanem bizony élményt ad, egy kis plusz figyelmet bele tudunk vinni. Ez a fajta reggel nem csak a testet tudja táplálni, hanem a lelket is, hiszen egy nyugodt kezdés az egész napunkra hatással van. Higgyék el, hogy nagyon jó a természetes fény, a levegő, ez mind felébreszt, nem kapkodva indul a nap, ez egy nagyon fontos szempont. Egyszerű étkezésből is lehet tényleg igazi élmény, és hogyha kint vagyunk a szabadban, akkor lehet egy picit másképpen teríteni. Egy színes terítő, egy jó tálca, egy pokróc más hangulatot ad. Aztán, hogyha egyszerű reggeli, akkor gyümölcs, péksütemény, joghurt, bármi, amit szeretnek, akár egy jó tojásrántotta is. És az a lényeg, hogyha reggeliznek, akkor inkább élvezik a pillanatot, a telefont, azt hagyják távol, és legyen idő a reggelire is, tehát ne rohanva étkezzenek, és hogyha ez működik, hogy kint a szabadban már pedig egyre inkább lehetővé teszi ezt az időjárás, akkor ebből akár lehet egy nagyon jó mindennapi szokás is, higgyék el, ettől jól fog indulni a nap, és a reggeli a szabadban egy tökéletes napindító tud lenni. A lényeg ugyanis nem a nagy dolgokban rejtőzködik, hanem a különlegességben is. Akár lehet így is indítani a napot madárcsicsergősen, természetes fénnyel, friss levegővel, és egy kiadós, bőséges reggelivel, aminek bőségesen adunk időt is, tehát nem kapkodva reggelizünk futva, hanem kényelmesen, ráérősen, és ez a szabad nap ezt most lehetővé is teszi, hiszen ma május 2-a van, itt Szlovéniában ünnepnap, úgyhogy ébredjenek ráérősen, akár egy kicsit még tovább pihenve az ágyban, és aztán nyugodtan fogyasszák el majd a reggeliüket is. Mi ehhez adunk zenét, a Slammel, Zoránnal, és hamarosan 7 órakor meghallgathatják az elmúlt órák legfrissebb híreit is a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsannal.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A munkához társított jogok nem magától értetődőek. Bátorsággal, szolidaritással és kitartással szereztük meg, ezért meg kell őriznünk, fejlesztenünk, és korunk követelményeihez kell igazítanunk őket, fogalmazott május 1-i üzenetében Robert Golob ügyvivő miniszterelnök. Felidézte, hogy a munka az emberi méltóság egyik alapvető kifejeződése. Általa az egyén kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket, a közösség pedig építi erejét és jövőjét. A munka értékét tehát nem csak az alkotás méri, hanem a biztonságérzetben, a tisztességes élet lehetőségében és abban a hitben is tükröződik, hogy az erőfeszítést elismerik és tisztelik, fogalmazott Golob. Egyébként május 1-én a ZSSS szervezte meg a központi találkozót Liscán. Az összejövetelen beszédet mondott Lidia Jerkics, a szlovén fém- és villamosipari szakszervezet elnöke, aki többek között úgy értékelte, hogy Szlovénia szociális állam, de ez nem jelenti azt, hogy a szerzett jogokat nem lehet elveszíteni. Könnyebb elveszíteni őket, mint megszerezni, figyelmeztetett. A rendőrség könnygázzal avatkozott be az isztambuli Taksim térre vonulni akaró tüntetők ellen a május 1-i munka és szolidaritás napi tüntetésen pénteken Isztambulban. A Mecsidiyeköi városrészben a rendőrséggel összeütköző tüntetők tucatjait vették őrizetbe. A Taksim teret Törökországban május 1-i egyik legszimbolikusabb helyszínének tekintik. Ennek fő oka az 1977. május 1-én a Taksimban tartott tömegünnepségen történt támadás, amelyben több tucat ember vesztette életét. Emiatt a Taksim nem csak a szakszervezetek, szakmai szervezetek és baloldali pártok tere, hanem a munkásmozgalom emlékezetében is központi helyet foglal el. Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerinte az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást. Eredetileg a legtöbb uniós termékre 15%-os védővámot vetett ki a Trump adminisztráció. A döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állhatnak. Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segített a hormuzi szoros biztosításában. Emiatt szócsatába is keveredett a brit, valamint a német kormányfővel. A konzervatív többségű brazil kongresszus felülbírálta a baloldali elnök Lula da Silva vétóját, így megnyílt az út azelőtt, hogy leszállítsák az államcsínnyel vádolt korábbi államfő Jair Bolsonaro börtönbüntetését. A törvényjavaslatot 318 igen, 144 nem és 5 tartózkodás mellett fogadták el. A szavazás újabb súlyos kongresszusi vereséget jelent Lula da Silva elnöknek, mintössze hónapokkal azelőtt, hogy bejelenteni indulását negyedik ciklusáért. Jair Bolsonaro katonai vezetőként kezdte a pályáját, majd 2019 és 22 között vezette a latin-amerikai országot. A vád szerint, miután elvesztette a választást, arra utasította híveit, hogy támadják meg az állami intézményeket, sőt Lula elnök valamint helyettese meggyilkolására is felbújtott. Mindezekért első fokon 27 év börtönre ítélték. Sport. Péntek este az F1-es sprint időmérőn a VB címvédő Lando Norris

0: autózta a legjobb időt a Forma 1-es Miami nagy díj szombat esti sprint futamán, így a brit pilóta indulhat az első helyről, aki pályafutása 5. sprint pole pozícióját szerezte meg. A második helyről a VB pont versenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli indulhat majd, a harmadik helyet pedig Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri szerezte meg.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire derült lesz az ég, a nyugati ország részben megélénkül a délnyugati, Notranskon pedig a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet általában 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, a kétnapos május 1-i állami ünnep miatt szombaton, valamint vasárnap, azaz május 2-án és 3-án 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek a szlovéniai utakon.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Hogy a halastónál voltunk, és az első, akkor ittünk egy pici vizet, és mentünk haza, mert már nagyon esett az első.

0: sziglim van, és sárga.
1: Acsik meddig, meddig bírok biciklizni.
2: A tavaszi élményekről mesélnek a lendvai óvodások szombaton reggel 8:30-tól. Számítunk figyelmetekre!

Király Linda énekelt, és egy perccel vagyunk, most már másfél perccel inkább, 4:18 után gyönyörűen süt a nap, és derűs az idő, kékeget látunk, sehol egy felhő, ideális napunk van. Ezen a munkaszüneti napon, május 2-án, amihez természetesen kötődnek események, évfordulók, többek között Leonardo da Vinci neve, aki 1519-ben a mai napon hunyt el. Remek festő volt, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. 67 éves korában halt meg. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, és rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének a képességével. Ettől volt ő nagyon különleges. Leonardo hírnevét az utolsó vacsora, és ugye a Sziklás Madonna alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmadmagával, vázlataiban pedig számos műszaki problémát megoldott ugye az utókor számára. Ez az ő nagy érdeme, 507 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Szintén a mai naphoz köthető Nagy Katalin orosz cárnő is 1729-ben született május 2-án. Ő egy nagyon felvilágosult uralkodó volt, a filozófusok barátja és opportunista, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt Oroszország elfoglalta a Krím-félszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát, és részt vett Lengyelország 3 felosztásában is. Szintén a mai naphoz köthető Jesse Williams Leaser neve, 1866-ban született az amerikai orvos, aki élete árán bizonyította, hogy a sárga lázat szúnyogok terjesztik. Hogy miért mondom ezt, hogy élete árán? Ugyanis a sárga láz terjedését vizsgálta, feltételezése az volt, hogy a betegséget szúnyogok terjesztik. Tudományos bizonyítékként saját magát fertőzte meg, amikor egy sárga lázat hordozó szúnyogot engedett megcsípni. Tehát szúnyoggal engedte megcsíptetni magát, feltételezése helyesnek bizonyult, de Leaser 17 nappal később belehalt ebbe a fertőzésbe. E hősies áldozat a modern járványkutatás egyik mérföldköve lett, az ő neve pedig fönnmaradt az utókor számára. Szintén a mai napon, május 2-án született. Goldberg Leó textilgyáros 1878-ban látta meg a napvilágot, ő a magyar textilipar egyik nevezetes alakja. És szintén a mai naphoz köthető május 2-ához többek között Elliot Godenthal neve, 1954-ben született az amerikai zeneszerző. Interjú a Vámpírral, a Pusztító, a Gömb című filmek zenéjét szerezte, és Oscar-díjat kapott 2003-ban a legjobb eredeti filmzenéért. És hát rengeteg filmhez, például a Mindörökké Batmanhez is ő készítette, vagy a Pusztítóhoz a zenét, és hát a legjobbak, a legnagyobbak között emlegetik Elliot Goddell nevét, amerikai zeneszerző, 72 évvel ezelőtt született a mai napon.

Maradunk még egy picit a mai naphoz kötődő évfordulósoknál, illetve eseményeknél. Egy történelmi esemény 926-ból, mert hogy 1100 évvel ezelőtt volt a Sankt Galleni kaland, ugyanis a magyar csapatok Dél-Németország legnagyobb bencés monostorába mentek, pont azért, hogy visszaszerezzék a tőlük korábban elrabolt kincseket. Ezt követően az Atlanti-óceánig nyomultak. Az események központi figurája Heribald barát, aki nem menekült el a magyarok jövetelének hírére, hanem bevárta őket. A kalandozók megkímélték az életét, és együtt mulatozhatott velük. Az ő leírásából lehet megtudni a legtöbbet a magyarok akkori szokásairól. Néhány történetíró ezeket az utazásokat nevezi a magyarok kalandozásainak. 1975-ben született, ma 71 éves David Beckham angol labdarúgó, és kereken 50. születésnapját ünnepli ma Berecki Zoltán, Emerton díjas színész, énekes, zenei producer, és ő érkezik most a folytatásban is a Kerek egész című dalával.

0: 8:04. Jó reggelt kívánok! Május 2-a van, pihenő nap, ugye a május 1-e meghosszabbítása, ez még munkaünnepeit. Szlovéniában sokaknak valóban pihenő nap, úgyhogy töltsék mindenképpen pihenéssel és hasznosan, mert hogy erre az időjárás lehetőséget is ad. Kifejezetten szép idő várható a hétvégén, és még a jövő hét elején is. Vasárnap beköszönt a nyár, napos hétvégénk lesz, sőt a jövő hét elején is lesz ennek még folytatása. Mondhatom azt, hogy végre vége lesz a vacogásnak. Ma már a 24 fokot is elérheti a csúcsérték, és az éjszakák is egyre kellemesebben alakulnak. Az előrejelzés szerint napsütéses lesz a szombatunk, amit csak időnként zavarhatnak meg fátyolfelhők. Alapvetően száraz időre készülünk, 19-24 fokkal. Egy tartós anticiklon uralja a térségünket, ami a következő napokban még marad velünk, tehát vasárnap derült napos száraz időt kapunk továbbra is élénk széllel. Hajnalban 1-9 fok között alakul a hőmérséklet, még holnap délután 20-25 fok közé melegszik föl, de nem ez lesz a csúcs, hanem hétfő. Nagyrészt derült, napos idő várható, időnként megjelenő fátyol felhőkkel, de száraz idővel. Hétfő hajnalban zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, délután 23-28 fok közé emelkedik majd. Kedden viszont már egyre több felhő érkezik, de még nem zavaróan. Ugyan képződnek erőteljesebb gomoly felhők, de marad még a napos idő, aztán estétől nő meg a csapadéknak az esélye, helyenként már az esti órákban lehetnek elvétve záporok. Élénk lesz a szél kedden is, hajnalban 2 és 14 fok között alakul a minimum hőmérséklet, délután pedig 21-27 fok valószínű. Szerdán már a napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. A nap első felében még kevesebb helyen, viszont szerda délután már sok helyütt záporok, sőt zivatarok érkeznek, megélénkülő erős széllel, hajnalban 8-15, délután még 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés csütörtökön is, éjjel és a nap első felében is esők, záporok, zivatarok többfelé kialakulnak. Csütörtök délutántól csökken majd a csapadékhajlam. Élénk lesz a szél, és több helyütt akár viharos széllökések is kísérhetik. Csütörtök hajnalban 8-16, délután 16 és 25 fok között várható majd a csúcsérték. Péntekre megnyugszik az időjárás, bár intenzív lesz a gomoly felhőképződés, de már néhány órás napsütést is kapunk. Hajnalban általában 10 fok körüli minimumokkal, délután 20-21 fokra számíthatunk, és a mostani előrejelzés szerint felhősen borongósan alakul a jövő hét szombat, de 22 fok várható maximum értékként, tehát alapvetően kellemes időre készülhetünk a következő egy hétben is, az esőkre pedig, illetve a záporokra égető szükség van, és reméljük, hogy bőségesen lesz majd az égi áldásból. Ahogy említettem, anticiklon veszi át az irányítást mától térségünkben, magas légnyomással, nincsenek frontok, de vegyes hatásokkal kell számolni a frontérzékenyeknek, az időjárás érzékenyeknek. Fizikálisan kedvező az időjárás, hiszen gyorsan melegszik a levegő, sok napsütés várható, tiszta idővel, tehát ideálisnak tekinthető. Érdemes is kihasználni, minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Ez egyébként mentálisan is feltölt. Meglepően gyakori következménye lesz ennek az anticiklonnak a fejfájás, a migrén, a vérnyomás mindkét irányú erős ingadozása, fokozott bizonytalanságérzet, gyakori szédülés, és a melegedés melegfront jellegű hatásként jön elő, főleg most a nap első felében erősödnek a gyulladásos folyamatok, például a reumások állapota romolhat átmenetileg. De szép idő várható, rendkívül kedvezőek lesznek a kültéri programok feltételei szombaton, úgyhogy sok napsütés, meleg idő várja mindazokat, akik a szabadban szeretnék eltölteni a következő órákat. Ugyanakkor gyors melegedés, megerősödő légmozgás azért komoly terhelést ró mindenki szervezetére. Ha tartósan kint lesznek, akkor a várható UV-index már eléri az 5-ös szintet. Fontos a megfelelő UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a közlekedési rendőrség elsősorban ma Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat, de Muravidék szerte bárhol ráfuthatnak radaros sebességmérésre, és mivel ünnepnap van ma is, nagyon sok lesz a gépjármű az utakon, elsősorban az autópályákon számíthatnak majd sűrű forgalomra, úgyhogy vezessenek türelmesen, körültekintően, és mivel ünnepnap van, hamarosan 8 órától kamionstopp lép érvénybe, este 10 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek. Jó utat kívánunk! Fél 8 múlt 7 perccel jön egy kis Matteo Bocelli, és a Szóló című dal egy nagyon remek sláger, de itt lesz Gergely Rób, és hamarosan Krisz Rudi is.

Az időről énekelt Chris Rudy 3:48 után. Nézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit. Hát a tegnapi május 1-i ünnepnapon, a munka ünnepén rengeteg dolga volt a muravidéki rendőröknek, hiszen összesen 109 hívás futott be a 113-as telefonszámra. Ezek közül 44 hívásnál volt szükség rendőri beavatkozásra. A nyomozók kerékpárlopással, garázsból ellopott elektromos szerszámokkal foglalkoztak. A közlekedésiek pedig két közlekedési balesetnél helyszíneltek, amelyekben két személy sérült meg. 15 órakor Zenkovci településen egy személygépkocsi sofőrje letért az úttestől, és egy beton áteresztésnek csapódott, majd a jármű a tetejére borulva állt meg. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett ebben az ütközésben. Délután 5 órakor hívták újra a rendőröket, mégpedig Spodnyi Ivánci településnél történt közlekedési balesethez, ahol egy teherautó egy motorkerékpárossal ütközött. A helyszínelés során a rendőrség megállapította, hogy a tehergépjármű sofőrje figyelmen kívül hagyta a közúti elsőbségre vonatkozó szabályokat, és szabálytalanul kihajtott a motorkerékpáros elé, aki az ütközés során súlyosan sérült, és ezen kívül még 3 esetben történt vadgázolás is, illetve egy parkolóban rongáltak meg személyi autót. Közrendsértés is történt, 4 esetben nyilvános helyen, 2-szer pedig családi veszekedéshez riasztották a rendőröket. Tegnap szintén 13:16 riasztották a rendőröket egy eltűnt szemét keresve, aki demenciával küszködött, elhagyta a kórházat. Azonnal az eltűnt személy keresésére indult a rendőrség, segítő kutyás rendőröket és rendőrségi helikoptert is bevetettek a keresésbe. A személy viszonylag gyorsan 17:20 megtalálták Muraszombat külterületén az autópálya egyik pihenőhelyénél, azonnal kórházba szállították. Aztán 18:10 szintén rendőrségi riasztás történt, egy ejtőernyő sérült meg a rakicsáni repülőtéren. Az információgyűjtés és a helyszíni szemle során a rendőrök megállapították, hogy az erős széldökés a talaj felett 7 méterrel egyfajta ejtőernyős kupolát zárt, aminek következtében az ejtőernyőst a földre dobta ez a széllökés, az ejtőernyő súlyos sérüléseket szenvedett. A pincei autópályán található ideiglenes határellenőrzési területen összesen 21 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába, valamennyien azonnal nemzetközi védelemért folyamodtak, és a legközelebbi menekült táborba szállították őket, áll a rendőrségi tájékoztatóban is, ugye már említettem, a mai Trafipax menetrendjét elsősorban a muraszombati rendőrös területén mérik a gyorshajtókat. Legyenek óvatosak!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A munkához társított jogok nem magától értetődőek. Bátorsággal, szolidaritással és kitartással szereztük meg. Ezért meg kell őriznünk, fejlesztenünk, és a korunk követelményeihez kell igazítanunk őket. Fogalmazott május 1-jei üzenetében Robert Golob ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő felidézte, hogy a munka az emberi méltóság egyik alapvető kifejeződése. Általa az egyén kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket, a közösség pedig építi erejét és jövőjét. A munka értékét tehát nem csak az alkotás méri, hanem a biztonságérzetben, a tisztességes élet lehetőségében és abban a hitben is tükröződik, hogy az erőfeszítést elismerik és tisztelik, fogalmazott Golob. Május 1-én a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetsége szervezte meg a központi találkozót Liscán. Az összejövetelen beszédet mondott Lidia Jerkics, a Szlovén Fém- és Villamosipari Szakszervezet elnöke, aki többek között úgy értékelte, hogy Szlovénia szociális állam, de ez nem jelenti azt, hogy a szerzett jogokat nem lehet elveszíteni. Könnyebb elveszíteni őket, mint megszerezni, figyelmeztetett. Az amerikai bíróság végleges döntést hozott arról, hogy végrehajtható a MOL és Horvátország közötti nemzetközi választott bírósági ítélet. A vita egy korábbi, az INA-ba történő MOL befektetéssel kapcsolatos ügyből ered, amelyben Horvátországot mindegy 183 millió dollár megfizetésére kötelezték, kamatokkal és költségekkel együtt. Az Egyesült Államokban a bíróság elutasította Horvátország mentességi hivatkozását és jóváhagyta a végrehajtást. A mostani ítélet azt jelenti, hogy az összeget, a kamatokkal együtt már körülbelül 286 millió dollárt az Egyesült Államokban is hivatalosan behajthatóvá tették. Anarchistákkal csapott össze a rendőrség Torinóban a május 1-jei tüntetésen, miután a demonstrálók egy csoportja megpróbálta visszafoglalni egy nemrég bezárt kulturális központ udvarát. A helyzet akkor éleződött ki, amikor egy anarchista csoport kivált a menetből és a nemrég kiürített Askatasuna kulturális központ irányába vonult, ahol összetűzésbe került a rendőrséggel. Az összecsapásokban többen megsebesültek. Donald Trump, amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot pénteken a kongresszusnak küldött levelében. Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokkád keretében. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken, és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen. Sport. A Pivavarna Laskó férfi kézilabda csapata ma játssza az Európa Kupa elődöntőjének visszavágóját Ohridban. A celjei együttes egy gól előnnyel kezdi a szezonbeli 10. nemzetközi mérkőzését. Clement Luzar, a celje edzője a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy csapata nem szándékozik megvédeni a zlatorogi odavágón szerzett csekély előnyét, hanem győzelem a célja, hogy 22 év után ismét kvalifikálják magukat a három európai verseny valamelyikének negyed döntőjébe, miután 2004-ben megnyerték a rangos bajnokok ligáját. A macedon-szlovén összecsapás 19 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire derült lesz az ég, a nyugati ország részben megélénkül a délnyugati, Notranskon pedig a délkeleti szél.

0: A legmagasabb napi hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én, hétfőn, 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatarozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én, hétfőn, 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

Hamarosan meghallgathatják a hét zene számát, nem vagyunk olyan nagyon messze től, és ugye ez lesz az utolsó Tamás Gábortól, mert hogyha szombat, akkor hamarosan újabb hét zene számát is választunk. De hoztam egy rövidke, röpke gondolatot, és talán egy jó kis humoros gondolat a mai naphoz teljesen helyén való és ide illik. Bél Tamáusz mondta, a május a természet bocsánat kérése a február miatt. És hogy ki volt ez az ember, ő egy amerikai író, Bél Tamáusz, és gyakorlatilag ez az egyetlen gondolata maradt fönn, de valahol igaza is van. A május mindenre gyógyír tud lenni, ezzel az időjárással pedig pláne.

Hát itt is van, ha már annyira vártuk ezt a májust, annak is már a második napján eltartunk. Május másodika egyébként több országban is a munkaünnepe, és az ünnepség sorozatnak a része, hivatalos munkaszüneti nap, többek között itt Szlovéniában, ugye kétnapos állami ünnep második napjánál tartunk, és munkaszüneti nap értelemszerűen minden üzlet zárva tart. De a mai hosszú hétvégét, meg ezt az ünnepnapot érdemes kihasználni, hiszen itt Szlovéniában május másodika azért különleges, mert ugye az ország azon kevés helyek egyike, ahol a munkaünnepe kétnapos és hivatalos munkaszüneti nap is. Hát idén most pont szombatra esik, de amire érdemes készülni, amellett, hogy a boltok zárva vannak, rengeteg program lehetőség közül lehet választani, hiszen itt Szlovéniában május 1-éhez és május 2-ához is szorosan kapcsolódik a májusfa állítás és az ünnepi mágia gyújtásnak a szokása. Ráadásul ma, május 2-án nagyon sok helyen folytatódnak a népi mulatságok, a koncertek, a szabadtéri főzések, például ilyet tartanak Ljubljanában, a Rozsnik dombon, de hát nagyon sok kirándulási lehetőséget nyújt ez a május 2-a, el lehet menni akár a fővárosba is, és hogyha ott járnak Ljubljanában, akkor megfigyelhetik, hogy az ottani városlakók ilyenkor, ha szép idő van, már pedig most szép idő van, ellepik a parkokat, a Tivoliba és a közeli dombokon szoktak piknikezni és pihengetni. Van, aki a Bleditóra megy, az egyik legnépszerűbb hétvégi célpont. Ilyenkor már beindul egyébként májusban a csónakázás, a krémes szezon, és hát bizony nagy tömegre kell számítani ezen a hétvégén is, de akár a posztonyai cseppkőbarlangot is fel lehet keresni, hiszen az ünnepek alatt is látogatható, ráadásul ideális program. És hogyha mondjuk Lendvát veszik célba, vagy éppen itt vannak, akkor ugye kiemelt ünnep, a kétnapos szlovén munkaünnepe miatt ilyenkor itt is munkaszüneti nap van, a boltok zárva tartanak, de van lehetőség egyébként fölmenni a Vinárium toronyba, ami Szlovénia legmagasabb kilátótornya, és az egyik legnépszerűbb célpont, főleg ilyenkor május elején, tiszta időben ugye négy ország, Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Ausztria tájait lehet megnézni. Be lehet menni a lendvai várba, hiszen a vár látogatható az ünnepek alatt is, és várnak mindenkit. Aztán pihenésre vágynak, akkor itt a termálfürdő, ami szintén nyitva tart, ideális ezen a hétvégén a lazításra, és hát nagyon sok mindent ki lehet próbálni, a gasztronómiát kár lenne kihagyni, egy jó muravidéki rétest, de a környékbeli borutak mellett is érdemes egy jó túrázni, el lehet menni kerékpározni, és a helyi borászok ilyenkor nyitott pincékkel szokták várni a vendégeket ezen az ünnepi hétvégén. Szóval nagyon sok minden belerakható, nem csak a mai napban, hanem még a vasárnapban is, ez most tényleg egy jó hosszú ünnepsorozat, amikor nem csak a pihenés, az aktív pihenés is szóba jöhet, és ahogy említettem, ma tényleg szép idő lesz, teli napsütéssel, gyorsan emelkedő hőmérséklettel, most már 8 fok van Lendván, az óra pedig 8 óra 24 percet mutat. Kellemes délelőttet mindenkinek!

Lenny Kravitz után jön még a romantik, aztán hamarosan a gyereksarok indul. Szabó Szúzi, a műsor szerkesztője, de előtte gyorsan nézzük az országos helyzetképet. Talán nem mondok azzal újdonságot, hogy nem csak itt Lendva felett derült az idő, hanem mindenütt másutt az országban is. Sehol egy felhő, ideálisan indul ez a szombat, és így is folytatódik. Hát hol alacsonyabban, hol már magasabban van a hőmérő higanyszála. Itt Lendván 8 fok van, a közeli Muraszombatban 12 fokot mérnek, Novomeszton 9 fok van, Posztolyna 3 fok, Szlovengrádec 7 fok, a fővárosban, Ljubljanában 8 fok van, Lissza 9 fok, Maribor 11 fok, Novagoricán szintén 11 fok van, Cejében 9 fokot mérnek, Portorosban 12 fok van, és fönt a Triglávon is derült az idő, és 1 fok a hőmérséklet.

0: és a világ, ami azt körülvesz.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
1: Gyereksarok! Hogy a halastónál voltunk, és az első, akkor ittünk egy pici vizet, és mentünk haza, mert már nagyon esett az első.
3: Én is mentem halászni, mert apuka már nagyon régen ment halászni, még a Laci papa.
4: Nekem biciklim van, és sárga.
3: Addig megyek, meddig bírok biciklizni.
5: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a gyereksarokban. A napokban a lendvai óvodában jártam a legkisebbeknél. Kiderült, hogy általában eléggé tartalmasan telnek a hétvégék. Ahogy szebb, melegebb lett az idő, nagyokat sétálgatnak, kirándulgatnak, kerékpároznak a családtagokkal. A vízpart mellett pedig horgászni is lehet. De kik is szerepeltek ezúttal a műsorban?
6: Én vagyok Magyar Mánysen Szofia, de itt a munka vagyok.
7: Régi Anna Júlia.
8: Hozia Alisa.
9: Én vagyok Cseke Hanna.
10: Kóta.
11: Kevi.
12: Popi Illyás.
5: Nos, a részletek már is következnek.
13: Gyereksarok!
5: Hogy vagytok?
1: Én nagyon jó.
5: Mi történik, mi zajlik?
1: Tegnap mi mentünk a halászutóra, és annyira esett az eső, hogy mindjárt mentünk haza, mert nagyon esett az eső, és vízesek voltunk.
5: Mi volt ebben a jó? Mi volt a mókás? Hogy esett az eső, vagy hogy a halastónál voltatok?
1: Hogy a halastónál voltunk, és az első esőt, akkor ittünk egy pici vizet, és mentünk haza, mert már nagyon esett az eső.
5: Ki töltötte még tegnap kint a napját kint valahol?
3: Én.
5: Merre voltál, Hanna?
3: Halászni, mert apuka már nagyon régen ment halászni, még a Laci papa, és én is mentem halászni.
5: És? Elmentetek halászni?
3: Igen.
5: Apával?
3: Anyukával is. Még a Gabi mamával.
5: Tényleg?
3: Igen, csak a öleg mama nem bírkálni, mert fáj a lába. És itt marad mindig, és mindig becsukjuk az ajtót, hogy ne menjen senki be, és hogy ne lopja előttet.
5: Fogtatok halat?
3: Igen.
5: Miért? Mekkorát?
3: Illányt.
5: Tényleg?
3: Igen.
5: És mennyi ideig kellett várni, hogy elkapjátok?
3: Öt perc, még egy 5 perc.
5: És szépen jöttek? Horogra jöttek, vagy hálóba fogtátok el őket?
3: Elsőben így halasztunk, és mikor kihúztuk, akkor avval betettük, és akkor apu megfogta, és akkor kicsit fényképeztünk vele.
5: Le is fotóztátok a nagy halat? Akkor horgáztatok. És ez hol volt, Hanna?
3: Csáktornyán.
5: Oda mentetek? Ott van erre lehetőség? És gyakran jártok így horgászni, halászni?
3: Igen.
5: Utána ezzel a hallal mi történik?
3: Hát majd visszabetessük.
5: Vissza belekerül a vízbe?
3: Igen. Apu úgy megfogja, és így beletopja.
5: Mi ebben a lényeg, hogy időt töltötök a vízparton, vagy...
3: Igen.
5: És nem eszitek meg a halat?
3: Nem.
5: És te már fogtál halat?
3: Igen.
5: Hogy? Apa szólt, hogy amikor már horogra akadt, hogy segítsél, vagy a pálcát is tartottál?
3: Pálcát is tartottam.
5: És mit csinált a kis testvéred, az Amanda?
3: Akkor elmentek sétálni, de Amanda kicsit aludt, de akkor pedig fölkelt, mikor jöttek oda visszahorgászni.
4: Én egyszer megyek, amikor nem lesz ovi, akkor elmegyek horgászni.
5: Te is elmész horgászni? Kivel és hova?
4: Apuval.
5: És hova?
4: Múrára.
5: Ti meg oda jártok? Tényleg?
4: Mi tudja? Igen.
5: Horoggal? Ráakad a hal? Tényleg? És már fogtatok halat?
4: Igen, apu fogott halat.
5: És mi történt azzal a hallal?
4: Visszadobtuk, csak előbb még fényképeztünk vele.
5: Ti is ugyanígy? És mit tesztek a horogra? Milyen csalit?
4: Olyan karikákat.
5: Az micsoda?
4: Azok a karikákat.
5: Valamilyen ételt nem tesztek rá?
4: De a karika az étel.
5: Ja, a karika az étel. És milyen sokáig vártok ti, hogy legyen egy hal?
4: 11-ig.
5: Ültök vagy álltok a vízpart mellett ilyenkor?
4: Ültünk.
5: Ültetek? Volt széked?
4: Ültünk, igen, ültünk.
5: Nagyon jó. Poppi, merre voltatok vasárnap?
10: Akkor, mikor egyszer elmentem biciklizni Mirkave, még akkor lányok ketten voltak, akkor még háromot láttam. Akkor még láttam, hogyan futtak a fiúk.
5: Tűzoltó versenyen voltál?
10: Ja.
5: Tényleg? Te is tűzoltó vagy?
10: Igen.
5: Te benn vagy a csapatba. Többen vagytok? Völgyi faluba, ugye?
10: Ja.
5: Hányan vagytok így még a faluból szerinted?
10: 30.
5: 30-an meg vagytok? Sokan vagytok, ugye?

0: leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrászszalonba, és megcsinálom a nőknek a haját.
1: Nagyon érdekesen hangzik. Miért döntöttél így? Miért? Mit látsz ebbe? Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Ja, és őt ismered?
0: Uh-huh.
1: Jól végzi a dolgát? Tetszik, akkor gondolom neked.
0: Akkor dolgozik, mikor nincs óvi.
1: Tika, te hogy töltötted tegnap a napodat?
0: Jó.
1: No, merre voltál, mit csináltál?
0: Játszottam, de amikor jött a vihaj, akkor mentem be, meg a anyu csinált két kát, meg akkor meg olyan vihaj volt, hogy nagyon esett a víz.
1: Alisa, merre voltál te tegnap délután?
2: Szépen.
1: Mit csináltál?
2: Ki voltunk, futkoztunk egész nap a cicával.
1: A cicával?
2: És mikor testélem aludt, nem is szeretett, hogyha simogassuk, de mindig aki kiment, ahhoz bújt, aki maradott.
1: Ez volt a játékban?
2: Nem, csak pedig aludt a testélem, megvártuk, azt akkor mentünk ki.
1: Mi jó abban, hogy itt kint lehet szaladgálni az udvaron, meg ott van egy cica is közben?
2: Hogy játszunk vele?
1: Tényleg? Akkor voltatok, amikor még szép volt az idő, ugye? Még lehet ölelni a cicát?
2: Igen.
1: Még fár?
2: Igen.
1: Milyen és mit kell róla tudni? Milyen ez a cica?
2: Igazi.
1: Igazi? Miért jó még ott lenni a nagymamánál, Alisa?
2: És kapunk mindig csokit benne az ágyba.
1: Csokit? Hogy az ágyba? Van, hogy ott alszatok?
2: Igen. Soktól.
1: És akkor a mama ad csokit?
2: Igen.
1: Még Annát megkérdezem, hogy töltötted tegnap a napot?
3: Jól.
1: Merre voltál, Anna? Voltatok valamerre?
3: Otthon pont játszottunk, azért nem mentünk sehova, mert nagy vihar volt.
1: Aha. De az estére volt, ugye, a vihar? És reggel, amikor felkeltetek, vagy ebéd után, mivel foglalkoztál?
3: Akkor elmentünk valahova.
1: Na, merre voltatok?
3: Nem tudom.
1: Nem tudod? Elfelejtetted? Van, hogy kerékpároztok kint?
2: Párszor. De nem olyan sokszor.
1: Nem olyan sokszor?
2: Nem.
1: De van kerékpárod, Elisa?
2: Igen.
1: Kevin, van neked kerékpárod?
4: Nekem Spongyababa szülinapom lesz.
1: Nagyon jó.
4: Spongyababa
1: szülinapot. Anna, van kerékpárod? Milyen? Mit kell róla tudni?
3: Tetőtejete van, amitől még tehát 3 éves voltam, akkor még 4 tetősz volt, és dinósz, mert én testvérem jelente már tinőtte.
1: És akkor te azt megkaptad tőle, megörökölted?
3: Igen.
1: Vannak még pótkerekei a kerékpárnak? Igen. Miért jó, hogy vannak?
3: Már jösszette az én apukám azt a tételjetet, és majd tudott tételjet biciklizni.
5: Csak egy kezet ötöm, a másikkel még nem tartom a biciklit.
1: És nem estél még le?
5: Uh-uh.
1: Nika, te szeretsz kerékpározni? Van kerékpároz?
5: Igen.
1: Mere kerékpározol?
5: Pincéjük.
1: Ezen a kerékpárúton, ami ugye most megépült.
5: Lendvaik meg vissza.
1: Hosszú ez a táv?
5: Ja.
1: Elfáradsz?
5: Ja.
1: Hol lehet megpihenni?
5: Hát, csak leülök a főre, meg akkor van vizem velem, akkor meg iszok egy picit, meg mikor elég voltam, akkor meg visszamegyek.
6: Én addig biciklizök, ahol valaki lakik, és akkor az nagyon messze van.
1: Kevin, neked van kerékpárod?
7: Nem, nekem biciklim van, és sárga, fekete, és fehér, és sárga, és kék.
1: Ilyen sok színű. Hanna, te is tudsz, van kerékpárod?
8: Igen, még addig meddig bírok biciklizni.
1: Ki megy veled?
8: anyuka valamikor, még a apuka is anyuka, még a Amada.
1: Mind a négyen tudtok. Milyen sorrendben mentek ilyenkor? Ki van elől?
8: Anyuka az első, én vagyok anyu után, apuka pedig én utána.
1: Amanda meg?
8: Valamikor menünk sétálva, valamikor pedig, mikor menünk olyan messze, akkor anyuka hoz kocsi, és mikor Amanda nem bír gyalogolni, hogy akkor beül le.
1: Hogyha elfárad esetleg, ugye? Hanna, te meg már nagyobb vagy, te nem fáradsz el annyira, vagy?
8: Valamikor.
1: És akkor mi van, hogyha elfáradsz?
8: Kicsit leülök valahol, játszok valahol.
9: Kedves gyerekek, hallhattuk, hogy milyen családi élményekben van részük a legkisebbeknek. Amint jobb az idő, keressük a kiránduló helyeket, az élményeket. Jó elmenni, és jó újra hazatérni. A műsorban a lendvai óvodások szerepeltek.
10: Jani Tibor,
11: Kepe Hunor Damian,
12: Fejes Dömme Benedek,
13: Tukszár Adda,
14: Szalmi Marcell.
9: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 17:30-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
15: Gyerek-sarok!
16: És a világ, ami azt körülveszi.
17: Jó gyereknek lenni.
18: Nem akarok meg felnőni.
19: Gyerek-sarok! A Muravidék hullámhossza.
20: MMR
19: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
21: A máj folyamatosan bontja le és távolítja el a szervezetből a káros anyagcsere termékeket, toxinokat és gyógyszermaradványokat. Egészséges embereknek is érdemes támogatniuk a máj működését olyan gyógynövényekkel, amelyekről ismert, hogy jótékony hatást gyakorolnak erre a szervre. A gyermekláncfű, a mária tövés, a kurkuma, a borsmenta és az articsóka csak néhány ezek közül. Támogatják a méregtelenítést, védik a májsejteket, segítik az epetermelődését, csökkentik a gyulladást és hozzájárulnak a májsejtek megújulásához. Erről lesz szó az eheti rádiórendelő című műsorban, amelynek vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton 10:15-kor.

A Visszatérés című könyvet már lehet, hogy korábban ajánlottam, sőt biztos, de aki esetleg még nem hallott róla, akkor érdemes kézbe venni, és a mai könyvajánlóban Melissa da Costa könyvét hoztam, amely azóta már az eladási listák élére ugrott, és ha igazán csodálatos könyvet szeretnén kézbe venni, ami az újrakezdésről, a vesztességről és az önmagunk felé vezető útról szól, arról a gyógyulási szakaszról, ami gyakran akkor kezdődik, amikor végre hagyjuk, hogy mások is belépjenek a világunkba. Na, ettől csodálatos ez a könyv, és nem véletlenül kapta a Visszatérés címet. A 20 éves Ambre a főszereplő, aki szerelmes, viszont szerelme Philip házas. A lányt egy év után felemészti az érzelmileg egyre megterhelőbb, egyre kilátástalanabbá váló kapcsolat, és öngyilkosságot kísérel meg. Túléli, de az igazi gyógyulás reménytelenül távolinak tűnik. Ha nem is könnyen, de a lány elfogadja a Philip által tulajdonképpen mindkettejük számára menekülő utat jelentő megoldást, és a téli szezonra elszegődik felszolgálónak egy eldugott alpokbeli panzióba. A gyönyörű táj, a munkatársak, az új barátok támogatása lassan megmozdít benne valamit. Fokozatosan ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, mert vannak emberek, akik bár maguk is gondokkal, traumákkal küzdenek, tudnak és akarnak is segíteni, és hogy vannak még olyanok, akik előtt nem szégyen, gyengének, kétségbe esetnek mutatkozni, mert ők is vállalják a maguk esendőségét. Tim, Rosalie, Andrea, Wilson és a többiek, bár a véletlen szeszélye sodorta őket össze, fél év múlva már igazi közösségként fogják elbúcsúztatni a téli szezont. Ambre pedig megerősödve kerül ki a kegyetlen erőpróbából. Ismét készen áll arra, hogy nyitott szívvel és lélekkel fogadja be a világot és benne az embereket. Na, erről szól a Visszatérés. A szerző Melissa da Costa, keressék a könyvesboltokban.

0: részt a legmagasabb szinten. Az ellenzéki demokrata párt elnöke szerint Szlovénia fejlődési szempontból elszigetelt lett, mivel sem a miniszterelnök, sem a köztársasági elnök nem jelent meg Dubrovnikban. Natasa Pirc-Muszár elnöki hivatala kifejtette, hogy az idei csúcs találkozó témáját figyelembe véve úgy ítélték meg, hogy logikusabb, ha a kormány végrehajtó ágának képviselője vesz részt az eseményen, nem pedig az államfő, akinek nincs hatásköre ezen a területen. Szlovénia megfelelően képviseltette magát az eseményen, Klemen Boštjančič pénzügyminiszter helyettes kormányfő személyében, tette hozzá az elnöki hivatal. Azt is kifejtették, hogy Szlovénia 4 másik országgal és az Európai Beruházási Alappal együtt aláírt egy memorandumot egy új alap létrehozásáról, amely várhatóan 2 milliárd euró értékű befektetést szabadít fel a régióban. Az izraeli hadsereg elfoglalta annak a flottának több tucatnyi hajóját, őrizetbe véve a legénységet is, amely a palesztin lakosság számára humanitárius segélyt szállított volna. A hajók megpróbálták áttörni a gázai övezet izraeli tengeri blokkádját. A The Guardian értesülése szerint az 58 hajóból álló flottilla a 70 országból verbúválódott legénységgel vasárnap indult el Olaszországból. A letartóztatottak között magyar állampolgár is van, Walter Richard személyében. A BBC híradása szerint az izraeli hatóságok, amint egy 175 őrizetbe vett aktivistából, 2 kivételével mindenkit szabadon engedtek, ők Görögországban vannak már. 2 férfi aktivistát kihallgatásra Izraelbe vittek, Walter Richard nincs köztük. Nem vonultatnak fel szárazföldi nehéz haditechnikai eszközöket, és kadétok sem lesznek a május 9-i moszkvai győzelemnapi parádén, közölte az orosz védelmi minisztérium. A Vörös téren tartandó ünnepséget így először rendezik meg harcjárművek nélkül 2007 óta. A minisztérium tájékoztatása szerint idén a Szuvorov katonai iskolák, a Nahimov tengerészeti iskola növendékei, a kadétképző intézmények hallgatói, valamint a katonai járműoszlop sem vesz részt a felvonuláson, a jelenlegi műveleti helyzetre való tekintettel, közölte Medusa orosz híroldal. Hozzátették ugyanakkor, hogy a légi bemutatót megtartják, így repülőgépek lesznek az eseményen. Orosz kormányzati és független források szerint már hetek óta terjedtek hírek arról, hogy az idei díszszemlét korlátozott formában rendezik meg. A döntés hátterében több elemző szerint a biztonsági helyzet állhat. Az elmúlt hónapokban Ukrajna több oroszországi ipari és energetikai létesítményt támadott drónokkal, köztük balti-tengeri kikötőket és a tuapszei olajfinomítót is. Sport. A PIK Szeged óriási csatát vívott a címvédő Magdeburggal a férfi kézilabda BL negyeddöntőjének első mérkőzésén, de a német sztárcsapat 35-28-ra nyert, így a magyar együttesnek alig maradt esélye a továbbjutásra a visszavágó előtt. A mérkőzés legszebb találatát kétségtelenül az OTP Bank PIK Szeged szlovén válogatott átlövője, Borut Macskósek szerezte. A 33 éves klasszis előbb fantasztikus mozdulattal fordult le a védőjéről, majd ismét megpördült a levegőben és zseniális gólt ragasztott a kapu jobb oldalába. A kommentárok az EHF által megosztott posztban már arra célozgattak, hogy a Szeged sztárja az év gólját szerezhette.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire derült lesz az ég, a nyugati országrészben megélénkül a délnyugati, Notranskon pedig a délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét!

0: A hét zeneszáma.
1: Kettő perccel vagyunk 9:45 után, és ez a szignál jelezte, a hét zeneszámát választjuk, és ehhez az önök segítségére van szükségünk, hiszen önök fogják eldönteni, hogy a három ajánlat közül melyik lesz a kiemelkedő és a kedvenc, és egyben a majd a hét zeneszáma. Torma Róbert a hangtechnikus, aki már is indítja egyébként az első javaslatot. Jön Péter Semek és a Lányok című slágere.

Ez az első ajánlat Péter Semek és a Lányok című dal, igazi tavaszias, nyárias, könnyed dalocska. A következő a Hiperkarmától érkezik, a címe Boldog még.

Ez volt a Hiperkarma, és Bércesi Robi bizony ezt a Boldog Még című dalt az édesanyjának írta, és minden édesanyjának. És hát itt van ugye az anyák napja is majd holnap. Ez volt a Boldog Még című sláger, ez a második ajánlat, és érkezik még egy valami. Ez a címe Valami, és Rácz Gergő az előadó.

0: a hét zeneszáma.
1: Ez tehát a mai három ajánlat. Péter Samek, Lányok, Hiperkarma, Boldog még, és Rácz Gergő Valami című slágere, és ez a három dal várja az önök szavazatait a következő 10 percben. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Közben már jött egy szavazat, az első dalra szavazunk. Tiborral írta nekünk Nagyszaláncról Ábrahám László, köszönjük szépen a szavazatot. És ha minden igaz, akkor talán telefonálunk is van. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szép üdvözlet, szünde! Én Mária vagyok, és szeretnék az harmadikra szavazni.
1: A harmadikra egy szavazat Máriától. Köszönjük szépen, Mária, legyen szép napja, minden jót kívánok! Jó egészséget, viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok! Ha nincs, akkor mondom. Kedves szerkesztőség, szeretnék szavazni a harmadik darra. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Lívia Lentiből!

0: lányok, hol lehet az igazi. Már is itt van egy újabb telefonáló. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Marika vagyok a Petisem szavával.
0: Üdvözlöm, Marika! És melyik dalra szeretné leadni a szavát?
1: Amikám a ketten szeretnénk szavazni a másodikra.
0: A második dalra. Köszönöm szépen a szavazatot, és minden jót kívánok az Apát István falvaiaknak is. Jó rádiózás, szép napot önöknek, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a telefonálót. Jó napot kívánok, Géza! A másodikra két szavazat, köszönöm szépen Géza önöknek is. Legyen szép hétvégéjük, minden jót, viszont hallásra. Szép napot kívánok, Tünde, szeretnék szavazni az első dalra, köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot kíván Krisztina Iváncról. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Szervusz, drága Tündikim, Jutka vagyok, és ketten szavaznánk a második dalra.
0: A második dalra két szavazat, köszönöm szépen, Jutka, minden jót kívánok a hétvégére, további jó rádiózást! Jó.

0: Telefonálóink vannak. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Országosztó szeretnék szavazni a másodikra.
0: A másodikra köszönöm szépen, Gizi. Minden jót önnek.
2: Minden jót kívánok.
0: Szép napot, szép hétvégét, viszont hallásra.
2: A legjobbakat.
0: Van még egy telefonálónk. Jó napot kívánok önnek is.
3: Jó napot kívánok, Tünde. Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm, Erzsi.
3: Második darra szeretnék szavazni.
0: Rendben, Erzsi, köszönöm szépen a szavazatát. Szép napot kívánok önnek.
3: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra. Van itt üzenet is, jó napot kívánok. Mi a harmadikra szeretnénk szavazni. Hárman Erzsi Lentiből küldte a szavazatot. Köszönjük szépen Erzsiéknek is. És ha minden igaz, akkor telefonáló is van. Üdvözlöm, jó napot kívánok.
4: Szia Tünde, Margó vagyok Pápáról.
0: Szia Margó.
4: Ketten a Krisztalányommal szeretnénk szavazni a harmadik darra.
0: A harmadik darra? Rendben, Margó. Köszönöm
4: szépen. Kellemes hétvégét. Sziasztok.
0: Szintén szép hétvégét, jó rádiózást.

0: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm. Valéria vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, Valéria, melyik dalra szavaz?
1: A gyermekemmel ketten a második.
0: A másodikra, rendben. Köszönjük szépen, Valéria, mindkettőjüknek szép hétvégét kívánok.
1: Én köszönöm,
0: viszont hallásra. Van itt még üzenet, szia kedves Tünde, én az első dalra szavazok, és ezt az üzenetet Ibolya küldte Puszta Szent Lászlóról, köszönjük szépen. Van telefonáló is, üdvözlöm, jó napot kívánok.
2: Szép napot kívánok neked, kedves Tünde, Zoli is majd gecső, szervusztok.
0: Szervusztok.
2: Kedves Tünde, mi a, nekünk is hiányoznának a magyarok, a magyar csicsergés, meg a muzsavéki rádió is.
0: De jó. De itt vagyunk.
2: Péter Samek is hiányoznak, úgyhogy mi arra szavazunk.
0: Péter Samekre két szavazat. Igen. Rendben, köszönöm szépen, nagyon Zoli. Szépen, további szép hétvégét. Egyet,
2: további jó munkát kívánok.
0: Jó egészséget.
2: Köszönöm szépen, szárvusztok.
0: Halló, jó napot kívánok. Nincs telefonálunk? Még van pár percünk, lehet bátran hívni bennünket, van telefonálunk mégiscsak. Jó napot kívánok.
3: Szép üdvözlet, mindenkém, mindjárt jutott a stúdióban. Én szeretném szavazni a harmadikra.
0: Ili, köszönöm szépen, és a harmadikra egy szavazat. De köszönjük szépen.
3: Köszönöm, jó
0: egészséget, szép napot, viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, tündékém.
0: Minden jót. Ma nem még telefonálunk. Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Tündéke Vali vagyok. Én köszönöm, szeretnék Vali szavazni a harmadikra.
0: A harmadikra. Köszönöm szépen, Vali.
4: Minden jót.
0: Viszont hallásra.

0: E-mailben is jött szavazat, kedves MMR, szeretnék szavazni a második dalra, írta nekünk Mónika Lentiből. Köszönjük szépen a szavazatot, és érkezik egy újabb telefonáló. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szia, Tünde, Éva vagyok.
0: Szia, Éva.
1: Ketten szavaznánk a másodikra.
0: A másodikra. Két szavazat, köszönjük szépen,
1: Köszönöm
0: Éva.
1: Köszönöm a lehetőséget. Szia!
0: Minden jót, viszont hallásra, szép hétvégét! Szia.

0: Egy telefonálunk is van, üzenetünk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Tünde! Én Edit vagyok Söjtőről.
0: Üdvözlöm, Edit!
1: Én a Sramekre szavaznék!
0: A Péter Sramekre, rendben. Köszönjük szépen, Edit!
1: Köszönöm!
0: Minden jót!
1: Viszont kívánok!
0: Szép hétvégét! És itt van egy üzenet is. Jó napot kívánok! Szeretnék szavazni a harmadik dalra. És a gyermekeimmel együtt, három gyermekemmel együtt, köszönöm szépen, Andrea Lentiből küldte az üzenetet Andreának is, köszönjük szépen.

0: És kapunk még szavazatot. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Halló.
0: Üdvözlöm.
1: Nagyon is, jó napot, kedves Tünde. Én is elküldtem ám a szavazatomat, nem tudom, átélek-e vajon.
0: Hát én nem kaptam, sajnos.
1: Jó, akkor így mondom. Én is a gyermekeimmel szavazok. Bertivel és Ádámmal a másodikra. Köszönöm szépen.
0: A másodikra. Köszönjük szépen, Erzsi. Minden jót önöknek, szép hétvégét.
1: Köszönöm önöknek.
0: Viszont hallásra.

0: Itt van a három dal, és természetesen nagyjából szerintem sejthető, hogy melyik dal lett a befutó. 7 szavazattal lett a harmadik, Péter Semek és a Lányok című dal. 12 szavazatot kapott Rácz Gergő Valami című slágerével, és 16 szavazattal elhúzott a Hiperkarma és a Boldog. Még talán érhető a dal üzenete, egyértelműen az anyák napjához kapcsolódik, és egy nagyon szép üzenet az édesanyák felé. Ugye Bércesi Robi írta ezt a dalt, és úgy tűnik, hogy nagyon sokakhoz ez ért el leginkább, úgyhogy hivatalosan bejelenthetem, hogy a 7 zeneszáma érkezik most a Hiperkarmától, a Boldog még. Önök megszavazták, és remélem, hogy nagy-nagy szeretettel fogják hallgatni a következő egy hétben.
1: A hét zeneszáma.

0: MMR. A zene összeköt.
1: És a hírekig össze is kötjük ezt a szűk 20 órát, 20 percet, bocsánat, 20 percet sok-sok zenével, úgyhogy hamarosan jön Dávid, aztán Kenny Loggins, és itt lesz hamarosan majd Presztár Gábor is, sok-sok jó zene, de ami legfontosabb, hogy ma kifejezetten kellemes időre készülhetünk, már lendván most 15 fok van, és még csak 3/4-10 felé tartunk, most fordul az időjárás, és napos hétvége elé nézünk, vasárnap pedig beköszönt a nyári idő, 26-27 fokkal, a jövő hét elején pedig akár 28 fok is lehet. Majd vége a vacogásnak, ma is egyébként kellemes 19-24 fokban bízhatunk. Legyen szép délelőttjük. Mi itt leszünk egészen délig, remélem önök is.

0: rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
1: A máj folyamatosan bontja le és távolítja el a szervezetből a káros anyagcsere termékeket, toxinokat és gyógyszermaradványokat. Egészséges embereknek is érdemes támogatniuk a máj működését olyan gyógynövényekkel, amelyekről ismert, hogy jótékony hatást gyakorolnak erre a szervre. A gyermekláncfű, a máriatövis, a kurkuma, a borsmenta és az articsóka csak néhány ezek közül. Támogatják a méregtelenítést, védik a májsejteket, segítik az epetermelődését, csökkentik a gyulladást és hozzájárulnak a májsejtek megújulásához. Erről lesz szó az E heti rádiórendelő című műsorban, amelynek vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 15 perckor.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A munkavállalói jogokról nem elég csak beszélni, itt az ideje azokat megvalósítani is, hangsúlyozta Zoran Stevanović, a szlovén országgyűlés elnöke a munkaünnepe alkalmából küldött üzenetében. Szerinte ez az ünnep azoknak az ünnepe, akik szerinte ez az ünnep azoknak az ünnepe, akiknek fenn kell tartaniuk a hatalmat.

0: De nem könyörögni megyünk, partnerként akarunk tárgyalni. Nem kérünk, követelünk. Olyan országot akarunk, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol nem bátorság kérdése kiállni magadért, hanem természetes, jelentette ki. Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy hiába dolgoznak keményen, nem jutnak egyről a kettőre. Dolgoznak, túlóráznak, és mégis bizonytalanságban élnek. Ez elfogadhatatlan, mondta a szakszervezeti vezető, aki szerint ez egy olyan rendszer következménye, amely éveken át a tőkét védte a dolgozók helyett. Ukrán drónok érték el pénteken, 16 napon belül negyedszerre is az orosz-fekete-tengeri Tuapse kikötőjét. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU jelentette be, hogy pénteken a drónok ismét megtámadták a kikötőt és az ott lévő olajfinomítót, amely egyben Oroszország olajexportjának fontos központja. Oroszország jelezte, hogy nagy erőkkel dolgoznak a kikötőben a tűz eloltásáért. Áldozatokról nem érkezett jelentés. A finomítót április közepe óta legalább kétszer találták el. A támadások miatt sűrű fekete felhők jelentek meg a város fölött, a partokon pedig olajfoltokat okozott. Oroszország eközben közel 410 drónt lőtt ki az általa indított háborúban Ukrajnára. Ternopilban 10 megsebesültek, Herszonban 2 ember meghalt. Az ukrán légierő szerint 388 drónt sikeresen lelőttek. Fegyveres csoportok ellenőrzése alá került a Mali északi részén fekvő Tesszalitban található orosz csapatok által védett stratégiai fontosságú tábor, miután a lázadók több támadást is intéztek a hatalmon lévő hunta ellen az elmúlt hétvégén, jelentette szombaton az AFP francia hírügynökség helyi forrásokra hivatkozva. Egy képviselő azt közölte az AFP-vel, hogy a mali hadsereg és orosz szövetségeseik péntek reggel elhagyták Tesszaliti állásaikat. Egy biztonsági vezető szerint már a lázadók megérkezése előtt kiürítették az algériai határ közelében található tábort és elmenekültek. Helyi források szerint a fegyveres csoportok elfoglalták a Kidaltól 100 kilométernyire fekvő Agelhoki tábort is. A múlt hétvégi harcokban kórházi illetékesek szerint legkevesebb 23-an haltak meg. Sport. Janja Garnbret a pénteki köteles mászóvilágbajnoki aranyérme után Boulderben is mindenkinél jobb volt a kínai Kecsiangban, ahol elkezdődött a sportmászás új világkupa szezonja, vagyis most már a World Series. A bouldering során kötél nélkül és az idő szorításában kell a mászóknak 4,5 méter magas falakat a lehető legkevesebb próbálkozással megmászniuk. Garnbret, a történelem legjobb női sportmászója, 50. világkupa győzelméért küzd.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire derült lesz az ég, a nyugati országrészben megélénkül a délnyugati, Notranskon pedig a délkeleti szél. A legmagasabb napi hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Egészségügyi műsorral folytatjuk a szombat délelőttet. A máj folyamatosan bontja le és távolítja el a szervezetből a káros anyagcsere termékeket, toxinokat és gyógyszermaradványokat. Egészséges embereknek is érdemes támogatniuk a máj működését olyan gyógynövényekkel, amelyekről ismert, hogy jótékony hatást gyakorolnak erre a szervre. A gyermekláncfű, a mária tövis, a kurkuma, a borsmenta és az articsóka csak néhány ezek közül. Támogatják a méregtelenítést, védik a májsejteket, segítik az epe termelődését, csökkentik a gyulladást és hozzájárulnak a májsejtek megújulásához. Erről lesz szó a Rádió Rendelő című műsorban, amelynek vendége Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár. A műsor szerkesztője Cigán Szilvia.
1: Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.

0: A rádiórendelő soron következő epizódjában a gyógynövények kapnak ismét helyet. Vajdics Rozália, a gyógynövények területén jártas, nyugalmazott biológia és kémia tanár jó voltából. Amikor arról beszélgettünk, hogy milyen betegség, milyen szerv kerüljön előtérbe, amelynek szintén segítségére lehetnek a gyógynövények, akkor azt a szervet találtuk, amelynek egészségének megőrzésében és regenerálásában kiemelkedő szerepet játszanak a gyógynövények. Ha önök nem találták volna ki, elárulom. A máj. Jó napot kívánok a rádiórendelő kedves hallgatóinak!
1: Alternatív, komplementer, természetes.
0: A gyógynövények és a máj milyen összefüggést találhatunk, kereshetünk és alkalmazhatunk?
2: Hát nagyon nagy összefüggést találhatunk. Én úgy kezdeném, hogy a legméregtelenítőbb szervenk a máj. Ugyan a máj kapacitása túlméretezett, de ennek ellenére vigyáznunk kell rá. A máj és az epe az emésztés szempontjából kiemelt fontosságú szerv, ezért megérdemlik, hogy foglalkozzunk vele, és figyeljünk rá. A napi munkájukat egészséges étrenddel, külön hasznos ételekkel, innivalókkal segíthetjük. És milyenek ezek az ételek, innivalók? A keserű anyagok segítenek a máj működésében és az epehólyag működésében. Minél több keserű anyagból készült dolgot együnk, például endivia salátát, gyermekláncfű vagy kákit salátát, ilyen keserűbb teákat ígyunk, vagy a tea keverékünkbe próbáljunk mindig becsempészni egy kis egynyári ürömöt, ezer jó füvet, ami keserű ízt ad a teánknak, és ez elősegíti a máj működését. Fertőzéses májgyulladáskor okvetlen forduljunk orvoshoz. Enyhébb nem fertőzéses májgyulladásnál, máj problémáknál pedig segíthetünk gyógynövényekkel is. Egyik ilyen fontos gyógynövényünk a gyermekláncfű, amiről már múltkor is beszéltünk. Fogyaszthatjuk a leveleit salátának, a gyökerit teának, a virágból csinálhatunk szirupot, és most mindenkinek ajánlom, hogy fogyassza a virágszárát is, amiről már múltkor beszéltünk. Még találunk ilyen virágzó gyermekláncfüvet, és naponta legalább 5 hetet fogyasszunk el. Ez segíti a máj működését, az epe működését, cukorbetegeknek is hasznos, mert csökkenti a vércukrot is. A gyermekláncfű gyökérből készíthetünk teát is, és pedig minden reggel egy kiskanál teát, vagyis ilyen anyagot, megszárított gyermekláncfű gyökeret leforrázunk, és 2 percig forraljuk, vagyis forraljuk 2 percig, nem is kell forráznunk, akkor melegíthetjük így. Amikor olyan hőmérsékletre lehűl, hogy ihatjuk, kortyonként fogyasszuk el. Ezt mindig, a gyógyteákat mindig táplálkozás előtt legalább 1/2 órával csináljuk, azért, hogy minél jobban felivódjon a nyálkahártyánkba. Ezt legalább 3 hétig csináljuk, minden reggel ezt a gyermekláncfű gyökérteát fogyasszuk, utána folytassuk gyermekláncfű levéllel, úgyhogy a levelet is széthetjük, száríthatjuk teának, nem csak a gyökeret, és nagyon jó ízű, ezt határtalan ideig használhatjuk, és még azt a gyermekláncfű leveléből készült teát ajánlhatjuk még egy antibiotikumos kura után is, ami helyrehozza a májunkat, az epénket, mert tudjuk, hogy az antibiotikumokban is vannak olyan anyagok, amik mellékhatással vannak. Erősebb gyulladásnál használhatjuk a diólevélteát is, de ennél elővigyázatosnak kell lenni különösen azoknak, akik vérhigítót is fogyasztanak, mert a diólevéltea is higítja a vért. A diólevélteából 3 hetente 2 csészeteát kell elfogyasztani, és pedig a kura 3 hétig tartson. Utána gyermekláncfű gyökérrel folytathatjuk esztét, és amikor már minden elmúlott, jó közérzetünk van, elmúlott a gyulladásunk, a máj problémánk, 3 naponként egy hónapig egy csésze cickafark teát fogyasszunk, felváltva orbáncfű teával. Emlékeztetőül, hogy májunk rendesen működjön. De ha valakinek ezek a gyógynövények nem segítenek, próbáljon mást is. Mindenkinek nem egyformán segít minden gyógynövény. Van, akinek már a gyengébb hatású gyógynövény is eredményt hoz, van, akinek pedig az erősebb hatású gyógynövényre van szüksége. Milyen gyógynövényeket használunk még a májunk karbantartására vagy segítségére? Az első, itten a Mária tövést említeném, Pegasti Bádel. Ezt a kertünkben nevelhetjük, mint dísznövény is, csodálatos növény, nagy zöld, sötét zöld levelei vannak, olyan fehér kis foltokkal, de az a baj, hogy nagyon bökősek a levelek, a virágja is gyönyörű, a termése is nagyon bökős, de nagyon hasznos. És ha valaki ezt nem akarja tenyészteni, akkor meg is lehet vásárolni. Megvásárolhatjuk terméseit, olyan bab nagyságú termések ezek, úgyis megvásárolhatjuk, vagy már lidarálva is megvásárolhatjuk. Háromféleképpen használhatjuk a Mária tövést, és pedig használhatjuk darált ilyen porszerűen, amit 3-szor fogyasztunk naponta. Egy kanállal belekeverünk a jogurtba, reggel, délbe, este. Ezt legalább egy hónapig csináljuk, preventív is. Nem fontos, hogy nehézségünk legyünk a májunknak, de hogyha pedig máj nehézségünk van, akkor pedig okvetlen használni kell ezt a Mária tövést. Utána használhatjuk úgy is, hogy 130 g leőrölt Mária tövést 170 g vagy 170 ml olívaolajba teszünk, 2 hétre ezt pihentetjük, és utána ezt is 3-szor naponta fogyasszuk. Vagy készíthetünk tinktúrát is, a tinktúra készítésénél egyforma mennyiségű tövis és egyforma mennyiségű alkohol, 90%-os alkoholt ajánlanak, és ebből is 30 cseppet veszünk be naponta 3-szor. Ez nagyon nagy eredményhez vezet, és általában segíti a máj működését és az epe működését is. A másik ilyen gyógynövények, ami elősegítik a máj működését, ez a svéd keserű is lehet, ha például epegörcsünk van, akkor is vehetünk be pár csöppöt vízzel, teával, vagy egy kis gázisra, vagy ilyen pamut szövet zsebkendőre teszünk svéd keserűt, és a májunkra helyezzük, ez is enyhíti a fájdalmat. A cickafark is ez a gyógynövény, keserű is, és ez segíti. A csalán tisztító, tisztítja nem csak a vért, tisztítja a máját, ezzel az epehólyagot is. A mezei katánk, az epehajtókúra elősegítéje, és azt mondják, hogy a mezei katánk teájával még a fogyókúrát is elősegíti. Adja Isten ezt is. Az aranyvesző fokozza az epe termelését, a borsminta puffadás ellen van, a kurkuma gyulladás csökkentő, úgyhogy ezt is használhatjuk, sőt, ételbe is, ezt a gazdaszonyok nagyon tudják, és a gyömbér is nagyon jó hat a májunkra. Az articsóka serkenti a máj méregtelenítést és ennek a folyamatát, és nagyon-nagyon sok hasznos anyag van a fokhagymában és a hagymában is.
0: A máj működését és egészségét támogató gyógynövényekről tájékoztatja a rádiórendelő hallgatóit a műsor vendége, a gyógynövények területén jártas Vajdics Rozália.
2: a májunk és az epink napi munkáját elő kell segíteni egészséges táplálékkal is, innivalóval is, de a májnak nem csak az alkohol bevitele árt, hanem a túlcukrozott, túlsózott, fűszerezett, feldolgozott ételek is. Ezek sincsenek jó hatással a májra. Ha nincs problémánk, preventív csináljunk egy ilyen kurát, vagy teával, vagy pedig ezzel a mária tövéssel, ami le van darálva, és azt használjuk jogurtba keverve naponta háromszor. Nem rossz ízű, és egészségünkre válik.
0: Az imént ugye már említette, hogy nem kimondottan gyógynövényekkel, teákkal, tinktúrákkal tudunk segíteni magunkon, hanem ön is megemlítette a kurkumát, ugye az articsókát, a gyömbért. Ön szerint milyen gyakran alkalmazzuk a táplálkozásban ezeket a hasznos növényeket, ételféléket? A tapasztalt háziasszonyok azok biztos, hogy igen, de úgy átlagba véve ismerik az emberek ezeket a növényeket?
2: Szerintem ismerik. A magyar konyha nem a máj felépítésére szolgál, de általában ismerik. Mindenki tudja, hogy nem kell túl reagálni ezeket a dolgokat először is, ha nincs komoly nehézségünk. De lehet, hogy észre sem vesszük, és már nehézségünk van, és hogy gondolhatunk arra, hogy a májunkkal van probléma, a fáradtság. Állandóan fáradtak vagyunk, fáradtan ébredünk, utána a levertség, ilyenkor már kicsit el kell gondolkodni, és itt az ideje, hogy lépjünk. És nem kell megint túlreagálni a tápláléknál is, minél kevesebb cukrozott dolgot együnk, annál több zöldséget, egészséges gyümölcsöt. Itt megint akartam mondani, hogy ne együnk januárban csilei szőlőt és spanyol epret, várjunk meg, hogy nálunk is megtermeljük, és fogyasszuk, ez sokkal jobban hat az egészségünkre, és sokkal jobb hatással is van.
0: Valahogyan azt mondják, hogy amikor az ember az egészsége miatt kénytelen változtatni az étrenden, bevinni bizonyos hasznos anyagokat is, akkor sokkal egyszerűbb, mint amikor csak a megelőzésről van szó.
2: Szerintem igen, de hogyha arról gondolkozunk, hogy milyen gond az, hogyha nagy bajunk van, akkor nem nehéz kicsit-kicsit elvenni abból, amit nagyon szeretünk, és talán még szeretjük azt is, amit eddig nem imádtunk. Csináljunk ilyen teákat, fogyasszuk a teákat, kávé helyen, én nem mondom, hogy le kell mondani a kávéről, Isten ments, kávé helyen fogyasszunk gyógyteákat, nem is gyógytea, hanem mondjuk, hogy üdítő tea, amibe teszünk ilyen anyagokat, ami nagyon jó hatással van a szervezetünkre. Itt az ideje, most már akkorák a citromfű, hogy lehet fogyasztani is, és lehet szárítani is. A citromfű is nagyon jó hatással van az egész szervezetünkre, sőt a májra is, és kimutatták, hogy a citromfű nagyon jó, nyugtató hatással rendelkezik. És mostan kezdjük fogyasztani a citromfüvet, szedjük és szárítsuk is. A borsmintát is lehet már szedni és fogyasztani is. Ez a puffadás ellen is nagyon jó, de nagyon-nagyon jó ízű tea is. Utána, addig még nem találkozunk, biztos már virágozni fog a bodza és az akác is. Itten csak azt szeretném mondani, hogy szedjünk bodzát, ha szörpöt készítünk belőle, akkor várjuk meg, hogy teljes virágzású legyen, de ha szárítani akarjuk, akkor még a teljes virágzás előtt szedjük le, és így egyenként rakjuk valami ruhára, vagy skatujába, ahol szépen meg tud száradni. Mert ha teljes virágzáskor szedjük le, megszáradáskor megbarnul, elveszíti a hatását. Épp így van az akáccal is, azt is nem kell megvárnunk, hogy teljesen kivirágozzon, szedjük le, szárítsuk meg, és az akácnál mindig elmondom azt is, amikor megszárad, tegyük egy papírzacskóba, azt egy nájlonzacskóba és a mélyhűtőbe, hogyha vannak valami kis kártevő, kis-kis peték, hogy ne fejlődjenek ki, a fagyasztóba ezek tönkre mennek, két hét után vegyük ki a teánkat, újra szárítsuk, és gond nélkül tárolhatjuk. Az akácnál mindig azt mondom, hogy minden éven szedjünk két évre, mert lehet, hogy jövőre nem lesz fehér akác. Azért készítsünk tartalékot a másik évre is. De azoknál a gyógynövényeknél, ahol biztos, hogy nem fog megfagyni, vagy mit tudom, hogy számíthatunk, hogy lesz, ottan nem fontos tartalékot csinálunk, habár két évig, három évig a gyógynövények is, ha jól vannak szárítva, tárolva, megérzik a hatásukat.
0: Önök, kedves hallgatóink, a rádiórendelőt és Vajdics Rozáliát hallották. A műsor készítésében közreműködött Torma Róbert hangtechnikus. Szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!

6,5 perce vagyunk most 10:30 után, és önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják ezen a gyönyörű májusi napon. Május 2-a van, ugye, munkaszüneti nap Szlovéniában. A munka ünnepe hosszítottam, mert hogy itt Szlovéniában ritkaság számba menően, de 2 napos a munka ünnepe, tehát ma is munkaszüneti nap van, és akkor erre még holnap jön majd egy vasárnapi pihenő nap is, úgyhogy élvezzék ezt a hosszú hétvégét, és benne ezt a gyönyörű időjárást. Az erősödő szél sajnos hőérzetben egy kicsit majd kevesebbet fog éreztetni velünk, mint a tényleges. Lendván most 17 fok van egyébként, és gyönyörűen süt a nap. Viszont az elmúlt órákban sokat erősödött a szél. Hát nyilván, aki szereti a küzdelmeket, az akár a kerékpározást is megpróbálhatja. Kicsit intenzívebb lesz a fizikai igénybevétel, de hát nyilván a sportolás is jó kikapcsolódás lehet ezen a munkaszüneti pihenő napon. És természetesen érdemes egyéb más programot is betervezni. Ha maradnak velünk, akkor ezt az órát megtöltjük zenékkel, a következő órát meg az önök kéréseivel, hiszen a 11 órai hírek után indul a közel 1 órás kívánság műsorunk, de mielőtt ebbe belevágnánk, hát nyilván mindenkinek vannak vágyai meg kívánságai, hogy kapcsolódjak egy kicsit a kívánság műsorhoz is. Cristiano Ronaldónak például az a vágya, hogy az 1000-et is a hálóba helyezze, és ehhez bizony közelít, hiszen pályafutása 970. gólját szerezte ezen a héten szerdán Cristiano Ronaldo, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, és 2-0-ra nyerni is tudott Cristiano Ronaldo csapata. Nem titkolja, hogy az lenne a cél, hogy hálóba találjon még sokszor. Ronaldo a 970. góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt, góljai további gyarapításához ugye ott van a szaudi bajnoki és kupamérkőzések mellett a nyári világbajnokság is, ahol majd láthatjuk a 41 éves játékos sok más kiemelkedő játékos mellett, és hát bármilyen hihetetlen, az sincs már olyan nagyon messze, az idei világbajnokság, a foci VB, ami ugye június végén kezdődik, na de addig van még időnk, meg ebben az órában is van még hát bő 20 percünk, amiben zene érkezik, jön a Machine Mouse, aztán John Denver, a Nox, Nagy Edmond, Olajiboly, a Joe Cocker, 11 órakor pedig a délelőtt utolsó friss híre is. Jönnek Oleti Zsuzsannától.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Május 3-a a Sajtószabadság világnapja, amelyet az ENSZ 1993-ban nyilvánított hivatalos világnappá. A nap célja a független, sokszínű sajtó fontosságának hangsúlyozása, a sajtószabadság elveinek ünneplése és a kormányok figyelmeztetése kötelezettségeikre. Az idei Sajtószabadság világnapját Szlovéniában egyrészt az új médiatörvény egyes részeinek végrehajtása jellemzi, amely egyben alapot teremt a média új helyzethez való alkalmazkodásának megsegítéséhez is. Másrészt a politikai előrejelzésektől függően más irányba is elindulhat, például a támogatások csökken, más irányba is elindulhat, például a támogatások csökkentése és az RTV

0: a szakmai érettségi vizsga is. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint 2026. május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2025-2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka Magyarországon. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek Magyarországon. Az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből, jelentette be Marta Kos. A döntést azzal indokolta, hogy Szerbia visszalépett az igazságszolgáltatás terén, és amíg ezen nem változtat, nem részesülhet uniós pénzügyi támogatásban. Az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja a svájci Freiburgi Egyetemen tartott előadásán arról beszélt, hogy Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt. Ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, a demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Marta Kos hangsúlyozta, bár az országnak továbbra is van jövője az EU-ban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség. Kos arra is figyelmeztetett, hogy az EU tagság előfeltétele a 100%-os külpolitikai igazodás, ami azt jelenti, hogy Szerbia nem folytathat két kulacsos politikát. Hozzátette, az országon belüli politikai megosztottság is erősödik, ugyanakkor Brüsszel továbbra is kész támogatni a reformokat, ha Belgrád lépéseket tesz ebbe az irányba. A bírálatok azután erősödtek fel, hogy az idei év elején elfogadott törvénycsomag az úgynevezett Mrdić-féle törvények miatt több uniós testület, köztük a Velencei Bizottság is módosításokat sürgetett. Az Európai Bizottság elvárja, hogy Szerbia mielőbb eleget tegyen ezeknek. Egy utasokat szállító autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd egy szakadékba zuhant a Párizstól, mintegy 20 kilométerre délre fekvő Juvisy-sur-Orge településen. A beszámolók szerint a baleset egy kanyargós hegyvidéki útszakaszon történt. A busz átszakította a szalagkorlátot, majd több métert zuhant a mélybe, ahol a becsapódás után kigyulladt. A tragédia különösen súlyos következményekkel járt. Több utas már a zuhanás során életét vesztette, még mások a lángoló roncsok között rekedtek. A jelentések szerint 11 ember meghalt és több mint 20-an megsérültek. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát. Egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy az útviszonyok vezettek-e a tragédiához. Sport. Hétvégén jön az angol labdarúgás egyik, ha nem a legnagyobb rangadója, ugyanis a Manchester United, a címvédő Liverpoolt fogadja az Old Traffordon. A Bajnokok Ligája indulásért küzdő két csapat vasárnapi találkozójának a presztízsen túl a dobogó a tétje, hiszen a Vörös Ördökök jelenleg 61 ponttal harmadikok, még Arne Slot csapat a 3-1-séggel lemaradva negyedik a tabellán.
1: Időjárás.
0: Többnyire derült lesz az ég, a nyugati ország részben megélénkül a délnyugati, Notranskon pedig a délkeleti szél. A legmagasabb napi hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertzén.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.

0: ultra rövid hullámon a 87,6 MHz-en.
1: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
2: Ezt is jó tudni.
3: Kívánságműsor.
4: 7 perccel vagyunk 11 óra után, és nem is szaporítom a szót. Induljunk a kívánságokkal. Torma Robert a hangtechnikus, itt a mikrofonnál a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, és már is jön egy gyönyörű hang, Szécsi Pál, mert hogy az ő egyik dalát kérte tőlünk László Nagy Szaláncról. A következőt írta, kérem, a Gedeon bácsi című dalt. Köszönöm szépen, Ábrahám László Nagy Szaláncról, és ugyancsak Szécsi Pál dalt kért tőlünk. Az e-mailben érkezett üzenet kapcsán Lucskai Betti is, úgyhogy nyissuk a sort most Szécsi Pállal.

0: Születésnapos dallal jövünk. Szép napot kívánunk mindenkinek, itt szól az üzenet. A mai kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni a Boldog Születésnapot című számot a Dupla Kávétól, Viki, Kinga és Tünde Zala Baksáról, és ugyanezt a dalt kérte tőlünk Erzsi is. Szép napot kívánok. Szeretném kérni a Dupla Kávé Boldog Születésnapot című dalát. Köszönöm szépen, Erzsi voltam Lentiből. Úgyhogy ez jön mindjárt, de hogy mivel folytatjuk, elmondják a telefonálók. Jó napot kívánok!
1: Szervusz, drága Tündikim, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól májusban a Szerelem című számot. Ezt szeretném lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával és Angélával meghallgatni, és a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérdésem, további szép szombatot és szép ünneplést kívánok mindenkinek.
0: Küldjük a dalt, köszönöm szépen, Jutka, minden jót, szép hétvégét, további jó rádiózást, hamarosan tehát Horváth Robi érkezik, és hogy utána mi jön, azt szintén a hallgatótól tudjuk meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, kedves Tünde!
0: Üdvözlöm, Mária!
2: Én Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni Happy Day-től, Brody Zoltán és Erikától.
0: Na ezt akkor még egyszer, Happy Day című dalt.
2: Igen, igen.
0: És az előadónak kit tetszett mondani?
2: Azt mondjuk Brody Zoltán vagy Erika.
0: A Happy Day című dalt megpróbáljuk előkeresni. Jó, keresünk egy Happy Day című slágert. Robi,
2: jó, előkeresi. Érzivel, Betivel és Ádámmal.
0: Rendben, küldjük a dalt, és köszönjük szépen.
2: Minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jót viszonthallásra.

0: Oh, happy day, hát mindenkinek boldog napot kívánunk, és további jó rádiózást. A kívánságműsort már is folytatjuk egy telefonálóval. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm, kedves Erzsi!
1: Szívemből szól ez a dal, szeretném meghallgatni.
0: Rendben, a Slam együttes fog zenélni,
1: igen,
0: jó?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Minden jót önnek.
1: További szép napot, viszont hallásra.
0: Szép napot kívánok, jó rádiózást, és van itt egy üzenet. Kedves szerkesztőség, a szombati kívánság műsorban szeretnék egy dalt meghallgatni, egy vidám dalt az Easy Laportól, a Honky Tonk Woman című számot. További szép hétvégét és pihenést kívánok mindenkinek. Üdvözlette Móni Lentiből.

0: És már is van telefonálunk, köszöntöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Lígy vagyok, gyertyámból szeretnék meghallgatni a Kovalszki meg a Vegától tombolt ki.
0: Rendben. Előkeressük a dalt, ide és már is küldjük. Köszönjük szépen, hogy minket hallgat. Nagyon szép napot, viszont hallásra. És van még egy várakozó telefonálunk, üdvözlöm önt is.
2: Szép üdvözlet ünnék, minket mindjárt juknak a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Koncsuzsától, mint hosszú szokfos barna lány.
0: Rendben.
2: Nagyon szépen megköszönöm, jó egészségét, jó munkát, és a viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, Éli, önnek jó egészséget, további jó rádiózást kívánunk, hamarosan Koncsuzsa érkezik.
2: Nagyon szépen megköszönöm.
0: Minden jót.
2: Köszönöm szépen.
0: Ahogy lesz, úgy lesz, ez lesz a dal címe, amit Koncsuzsa énekel, és utána jön majd Gájer Bálint. Kedves Tünde, szép napot mindenkinek, a mai kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Gájer Bálint Bomba című dalát. Köszönjük, a kérésünk teljesítése kerül. Marika és Karcsi Teskándról küldte az e-mailt.

Néhány kérés még tudunk teljesíteni. E-mailben, illetve Messengerben érkezett a két üzenet. Szia, kedves Tünde! A KGB együttes Sose múljon el című dalát szeretném meghallgatni. Köszönöm a lehetőséget. Ipolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet. És itt van nekünk egy másik is, amely így szól. Szeretettel köszöntöm az MMR délelőtti stábját, a hallgatókat, kedves Tünde. Szeretnék kérni és férjemmel meghallgatni egy dalt, Domján Edittől a Köszönet mindenért címűt. Köszönjük a lehetőséget, szép napot, minden jót kívánunk, Marika és Feri Körmendről.

Damian Edith énekelt, és az ő slágerét mindjárt egy zaporozsec dalocska követi. Kedves Tünde, a mai szombati kívánság műsorban szeretném kérni a zaporozsec L'amour toujours című dalát, kellemes hétvégét, köszönettel Betty Palimból. Küldte az üzenetet, és van még itt egy záró kívánságunk, amivel lekerekítjük ezt a mai kívánságműsort. Remélem, hogy Lívia Lentiben is hallgat bennünket. Kedves MMR, a kívánságműsorban szeretném, ha lejátszanák Andrea Bocelli egy szép dalát. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, üdvözlettel Lívia Lentiből, mivel a választás ránk bízta, így valóban egy nagyon szép kis dallal fogjuk ezt a mai délelőttet lezárni. És hát köszönet mindenért önöknek, a mai délelőttért, a kora reggeli kezdésért. Jelenleg Lendván 20 fok van, önök élvezik ezt a gyönyörű szombatot, a pihenőnapot, ezt a május 2-át, és a következő 7 órát majd Kovács Sándorral. Köszönjük szépen a figyelmet, a zenéket Horváth Robi válogatta, a hangtechnikus kolléga Torma Róbert volt, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Istvánt hallották. Mi ugyanebben a felállásban holnap reggel 5:30-tól várjuk önöket, minden jót!

0: A Szlovéniában is a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Torma Robert lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
1: Május 1-én a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetsége szervezte meg a központi ünnepséget Liscán.
0: Május 5-én kedden kezdődik a
1: központi ünnepséget Liscán.
0: Május 5-én kedden kezdődik a végzős középiskolások

0: harcot. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Számítunk figyelmükre. A munkához társított jogok nem magától értetődőek. Bátorsággal, szolidaritással és kitartással szereztük meg, ezért meg kell őriznünk, fejlesztenünk és a korunk követelményeihez kell igazítanunk őket, fogalmazott május 1-i üzenetében Robert Golob ügyvédő miniszterelnök.
1: A kormányfő felidézte, hogy a munka az emberi méltóság egyik alapvető kifejeződése. Általa az egyén kibontakoztatja a benne rejlő lehetőségeket, a közösség pedig építi erejét és jövőjét. A munka értékét tehát nem csak az alkotás méri, hanem a biztonságérzetben, a tisztességes élet lehetőségében, és abban a hitben is tükröződik, hogy az erőfeszítést elismerik és tisztelik, fogalmazott Golob. Május 1-én a Szlovén Szabad Szakszervezetek Szövetsége szervezte meg a központi ünnepséget Liscán. Az összejövetelen beszédet mondott Lidia Jerkics, a szlovén fém és villamosipari szakszervezet elnöke, aki többek között úgy értékelte, hogy Szlovénia szociális állam, de ez nem jelenti azt, hogy a szerzett jogokat nem lehet elveszíteni. Könnyebb elveszíteni őket, mint megszerezni, figyelmeztetett.
0: Május 5-én, kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsga időszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére körülbelül 7000 diák regisztrált.
1: Az érettségi második részét, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én írják meg. Ekkor kezdődik a szakmai érettség is.
0: Május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az ENSZ 1993-ban nyilvánított hivatalos világnappá.
1: A nap célja a független sokszínű sajtó fontosságának hangsúlyozása, a sajtószabadság elveinek ünneplése és a kormányok figyelmeztetése kötelezettségeikre. Az idei sajtószabadság világnapját Szlovéniában egyrészt az új média törvény egyes részének végrehajtása jellemzi, amelyben alapot teremt a média új helyzethez való alkalmazkodásának segítéséhez. Másrészt a politikai előrejelzésektől függően más irányzat is elindulhat, például a támogatások csökkentése és az RTV előfizetési díjának eltörlése.
0: Pontosan egy hét múlva, május 9-én, 10 órakor tartja alakuló ülését a rendszerváltó Magyarország gyűlés.
1: A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Az eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Majd a sikösdi tamburások tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld erdő, Zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a tavaszi szél vizet áraszt. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, aminek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter. Aztán kezdődik a tánc, jelentette be Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Azt, hogy az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén a sikösdi gyerekek előadásában elhangzik majd a cigány himnusz, korábban a roma sajtóközpont is megírta. A korábbi parlamenti alakuló üléseken egyébként sem a székely, sem a cigány, sem az EU himnusszal nem hangzott még el. Újdonság lesz az is, hogy több mint egy évtized utána visszakerül a parlament homlokzatára az Európai Unió zászlója. Más elsőn volt 22 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, azonban az uniós zászló parlament épületén több mint 12 éve nincs kint.
0: A miniszterelnöki eskütételem után hangzik el a himnusz, a széke és az európai himnusz is, ismertette Magyar Péter a programot. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint 2026. május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2025-2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka Magyarországon.
1: Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbeli június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek.
0: Szakmai szervezetek kezdeményezésére a hosszú hétvégére enyhítettek a kamionforgalom főszabály szerinti korlátozásán, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával.
1: A kamionstopp a hosszú hétvégén május 1-én 6 óra és 22 óra között, május 2-án szombaton 22 órától, május 3-án 22 óráig lesz érvényben.
0: Május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén a tehergépkocsik és buszok fokozott közúti ellenőrzését végzi a rendőrség. Az akció a nemzetközi roadpoll rendszere.

0: belül zajlik majd.
1: A roadball track and bus keretében főként a vezetés és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását és a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják, tájékoztattak. Utána több mint fél évvel ezelőtt, 2025. novemberében ellenőrizték egész hetes roadball kampány keretében a nehéz teherautókat és buszokat.
0: Az amerikai bíróság végleges döntést hozott arról, hogy végrehajtható a MOL és Horvátország közötti nemzetközi választott bírósági ítélet.
1: A vita egy korábbi, az Inába történő MOL befektetéssel kapcsolatos ügyből ered, amelyben Horvátországot mintegy 183 millió dollár megfizetésére kötelezték kamatokkal és költségekkel együtt. Az Egyesült Államokban a bíróság elutasította Horvátország mentességi hivatkozását és jóváhagyta a végrehajtást. A mostani ítélet azt jelenti, hogy az összeget kamatokkal együtt már körülbelül 286 millió dollárt az Egyesült Államokban is hivatalosan behajthatóvá tették.
0: Az Európai Unió egyelőre felfüggesztette a Szerbiának járó kifizetéseket a növekedési tervből, jelentette be Marta Kos. A döntést azzal indokolta, hogy Szerbia visszalépett az igazságszolgáltatás terén, és amíg ezen nem változtat, nem részesülhet uniós pénzügyi támogatásban.
1: Az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja a svájci Friburgi Egyetemen tartott előadásban arról beszélt, hogy Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg a jogállamiság, demokrácia, valamint a vélemény és sajtószabadság területén. Hangsúlyozta, bár az országnak továbbra is van jövője az EU-ban, ez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség. Kos arra is figyelmeztetett, hogy az EU tagság előfeltétele a 100%-os külpolitikai igazodás, ami azt jelenti, hogy Szerbia nem folytathat két kuloncsos politikát. Hozzátette, az országon belüli politikai megosztottság is erősödik, ugyanakkor Brüsszel továbbra is kész támogatni a reformokat, ha Belgrád lépéseket tesz ebbe az irányba. A bírálatok azután erősödtek fel, hogy az idei év elején elfogadott törvénycsomag az úgynevezett menedzsmentféle törvények miatt több uniós testület, köztük a Velencei Bizottság is módosításokat sürgetett. Az Európai Bizottság elvárja, hogy Szerbia mielőbb eleget tegyen ezeknek.
0: Ukrán drónok érték el pénteken 16 napon belül negyedszerre is az orosz-fekete-tengeri Tuapse kikötőjét. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU jelentette be, hogy pénteken a drónok ismét megtámadták a kikötőt és az ott lévő olajfinomítót, amely egyben Oroszország olajexportjának fontos központja. Oroszország jelezte, hogy nagy erőkkel dolgoznak a kikötőben a tűz eloltásáért. Áldozatokról nem érkezett jelentés.
1: A finomított április közep óta legalább kétszer találták el. Támadások miatt sűrű fekete felhők jelentek meg a város fölött, partokon pedig olajfoltokat okozott. Oroszország eközben közel 410 drón lőtt ki az általa indított háborúban Ukrajnára, Ternopoliban 10 megsebesültek, Herzsonban 2 ember meghalt. Az ukrán légierő szerint 388 drónt sikeresen lelőttek.
0: A Pentagon pénteken bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból a következő fél, egy évben, írja a Guardian. Az amerikai katonák kivonása Németországból mélyíti a szakadékot az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek között. Németország az amerikai hadsereg legnagyobb bázisa, közel 35000 katona állomásozik ott, egy kulcsfontosságú kiképzőközpontként szolgál.
1: Trump az elmúlt hetekben többször is erőteljesen kritizálta a NATO-t és az európai országokat, amiért nem segítettek az Irán ellen indított amerikai és izraeli háborúban, és az amerikai sajtó értesülése szerint tanácsadéval arról tanácskozott, hogy kiléptetni az országot a védelmi szövetségből. Az amerikai elnök a héten megfenyegette már a kivonással Olaszországot és Spanyolországot is. Az európai országok vezetői közben azt hangsúlyozzák, hogy a háborút anélkül kezdték el, hogy arról előre értesítették volna őket, vagy konzultáltak volna velük.
0: Donald Trump 25%-ra emeli az Európai Unióból származó személy és teherautókra kivetett vámokat. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, azért döntött az emelésről, mert szerinte az EU többször is megsértette az Egyesült Államokkal kötött tavalyi kereskedelmi megállapodást.
1: Eredetileg a legtöbb uniós termékre 15%-os védővámot vetett ki a Trump adminisztráció. Döntés hátterében valószínűleg nem gazdasági, hanem politikai okok állhatnak. Donald Trump az utóbbi hetekben nehezményezte, hogy több európai ország nem segített a hormuzi szoros biztosításában, emiatt szócsatába is keveredett a brit és a német kormányfővel.
0: Donald Trump amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot pénteken a kongresszusnak küldött levelében. Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.
1: Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg középső parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy a konzervatív többségű brazil kongresszus felülbírálta a baloldali elnök Lula da Silva vétóját, így megnyílt az út azelőtt, hogy leszállítsák az államcsínnyel vádolt korábbi államfő Jair Bolsonaro börtönbüntetését. A törvényjavaslatot 318 igen, 144 nem és 5 tartózkodás mellett fogadták el.
1: A szavazás újabb súlyos kongresszusi vereséget jelent Lula da Silva elnöknek, mindössze hónapokkal azelőtt, hogy bejelenteni indulását negyedik ciklusáért. Jair Bolsonaro katonai vezetőként kezdte a pályáját, mert 2019 és 22 között vezette a latin-amerikai országot. A vád szerint, miután elvesztette a választást, arra utasította híveit, hogy támadják meg az állami intézményeket, sőt Lula elnök valamint helyettes meggyilkolásán is felbújtott. Mindezekért első fokon 27 év börtönre ítéltek.
2: Sport.
0: Janja Garnbret a pénteki köteles mászó világbajnoki aranyérme után Boulderben is mindenkinél jobb volt a kínai Kecsiangban, ahol elkezdődött a sportmászás új világkupa szezonja, vagyis most már a World Series. A bouldering során kötél nélkül és az idő szorításában kell a mászóknak 4,5 méter magas falakat a lehető legkevesebb próbálkozással megmászniuk. Garnbret, a történelem legjobb női sportmászója, 50. világkupa győzelméért küzd. A Pivovarna Laskó férfi kézilabda csapata ma játssza az Európa Kupa elődöntőjének visszavágóját Ohridban. A celjei együttes egy gól előnnyel kezdi szezonbeli 10. nemzetközi mérkőzését. Clément Luzar, a celje edzője a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy csapata nem szándékozik megvédeni a Zlatorogi stadionban játszott odavágón szerzett csekély előnyét, hanem győzelem a cél, hogy 22 év után ismét kvalifikálják magukat a 3 európai verseny valamelyikének negyed döntőjébe, miután 2004-ben megnyerték a rangos bajnokok ligáját. A macedon-szlovén összecsapás 19 órakor kezdődik. Az Európa Kupa első fordulójában a celje szabadnapos volt, a második fordulóban a belga Boholtot, a harmadik fordulóban pedig a szerb Bojvodinát, míg a nyolcaddöntőben a török isztambuli Besiktást, a negyeddöntőben meg a román Buzaut búcsúztatta. Péntek este az F1-es sprintidőmérőn a VB címvédő Lando Norris autózta a legjobb időt. A Forma 1-es Miami nagy díj szombat esti sprintfutamán így a brit pilóta indulhat az első helyről, aki pályafutása 5. sprint pole pozícióját szerezte meg. A második helyről a VB pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli indulhat majd, a harmadik helye pedig Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri szerezte meg. A program a tengeren túlon a szabad edzéssel vette kezdetét pénteken, azon Charles Leclerc volt a leggyorsabb.
3: Időjárás.
1: Ma többnyire derült lesz az ég. Nyugati országrészben megélénkül a délnyugati, Nodrenszkön pedig a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A kétnapos május 1-i állami ünnep miatt szombaton, valamint vasárnap, május 2-án és 3-án 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű tehergépjárművek a szlovéniai utakon.
0: kedves hallgatóink, szombat délelőtt egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Belső a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Még 80-an sem lakják az aprócska Kapornak falvát. A goricskói településen mégis büszkén tudták tavaly megünnepelni a helybéli ötes 100. évfordulóját. Ha lesznek a faluban tűzoltók, akkor lesz egyesület is. Folytatjuk a történetet, a Kapornaki Egyesület bemutatását. Első a biztonság. Szombaton 14 óra 15 perckor. Ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Jönnek az információk, 13 óra a pontos idő, szombat van, május 2-a, és hát akkor nézzük először is, hogy Szlovéniában mire lehet számítani. Egyébként ma Mulavidéken nagyjából 23 fokra készülhetünk, meg azért sok lesz a napsütés. Egyébként holnap is sok napsütésre számíthatunk, a csúcsérték nagyjából 20 fok körül alakul majd. De nézzük rá akkor kicsit részletesebben. Délután Szlovéniában ma túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. Az ország nyugati részében délnyugati irányú szélre lehet számítani. No, az ország középső részében pedig délkeleti irányúra. A hőmérséklet országszerte 21 és 24 fok közt alakul. Holnap is derült időre számíthatunk, az ország középső részén pedig továbbra is jelen lesz majd a szélmozgás, méghozzá délkeleti irányú. A nyugati ország részben pedig délnyugati irányú szél lesz. A hőmérséklet reggel 1 és 9 fok közt alakul, a nap folyamán 21 és 26 fok közt lesz a csúcsérték. Hétfőn nyugat irányából némi kis komoly felhőzet érkezik majd az ország fölé, és több helyütt majd délnyugati irányú szélre lehet számítani, viszont azért továbbra is meleg lesz. Kedden az ország keleti részében még többnyire derült napos időjárásra lehet számítani, tehát itt nálunk is, másod viszont változóan, helyenként túlnyomóan felhős, borult lesz az égbolt. Az ország nyugati részében kisebb csapadékok is előfordulhatnak, részben záporok is kialakulhatnak, és ott délnyugati irányú szélre is lehet majd számítani. Alaphajnalban tehát, ahogy említettük, Mulavidéken nagyjából 9 fokra lehet számítani, délután 20-21 fok körül lesz majd a csúcsérték. És akkor nézzük még meg a hőmérsékleteket is országszerte. Ezek pedig most így alakulnak. Krány 22 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 22 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők, Ljubljanában 22 fokot mérnek, Maribor 20.

0: Nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyére is derült égbolt várható ma. Zalára 23, Vasvár megyére 24 fokot jósolnak. A holnapi napon zavartalanul napos, száraz időre lehet számítani. Délkeleti szelet elsősorban Magyarország nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környéken akár erős lökések is. Legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, nyugati ország részben lesz a melegebb. Na holnap hajnalban Zala és Vasvár megye, derült égbolt, 7 fok várható. Majd délután derült égbolt mellett 24 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. Hétfőn is nagyrészt derült, napos idő várható, Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék pedig nem lesz, hőmérséklet pedig akár már 26-27 fok is lehet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik az ország fölött, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már esetleg elvétve lehetnek záporok. Tehát kedd estére érkezik majd akkora csapadék, habár a csapadék azért nem is ártana, ha lenne egy kicsi. Na, nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 19 fok van, Budapest 21 fokos, Debrecen 19, Győr 22, Pécs 19, Sármellék, Siófok, Szeged 21, Szolnok 20, Szombathelyen 22 fok van, Lenti 23, Keszthely 21 fokos jelenleg. És akkor még nézzük, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Buravidéken nagyon fennakadás nélkül zajlik a forgalom, tehát fennakadásokról nincs hír, azt viszont támadhatjuk az autósoknak, hogy a rendőrség ma Buraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartók számára pedig akkor elmondhatjuk, hogy több helyütt Horvátország irányában, mármint ugye a határátkelőknél torlódik a forgalom, ott kicsi várakozásra számítani kell, valamint akadozik a forgalom Szilionicánál, tehát Ptuj irányában, valamint a Vipavai gyorsúton is, Szela környékén Rasdertó irányában, de szintén torlódás alakult ki a Lesce-Bled útszakaszon, és ott nagyjából 2 kilométeres kocsisor torlódott most össze. Ma és holnap is pedig ugye kamionstopp van érvényben Szlovéniában, ami azt jelenti, hogy reggel 8 és este 22 óra közt nem közlekedhetnek azok a kamionok, amelyeknek az összsúlya meghaladja a 7,5 tonnát.
1: MMR.

Nemrég érkezett a hír, hogy 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi autóversenyző, paralimpiai bajnok, sportember. A korábbi Forma 1-es pilóta, aki több más sorozatban is szerepelt, 2001-ben egy németországi kartfutamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd a túraautóban is versenyzett. Ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben 4 paralimpiai bajnoki címet nyert. 2-t 2012-ben Londonban, 2-t pedig 2016-ban Rióban, írja az MT. Egy ilyen járművel, egy háromkerekű handbike-kal 2020 júniusában verseny közben összeütközött egy szembeövő teherautóval, aminek nyomán súlyos fej, arc és szem sérüléseket szenvedett. A baleset után hetekig lélegeztetőgépen volt. Mesterséges kóvában tartották, majd többször megoperálták az arcát és a koponyáját is. Alex Zanardi padovai otthonában 2022. augusztusában kigyulladtak a tetőn lévő napelemek. Kiérkezett tűzoltók gyorsan megfékeztek a lángokat, de mivel a napelemek a Zanardi életében maradáshoz szükséges gépeket látták el, ezért visszaszállították a vicenzai klinikára, ahol korábban sokáig ápolták. Alex Zanardi, aki 2027. októberében ünnepelte volna 60. születésnapját, békésen családja körében halt meg, írja az ANSA olasz hírügynökség. Hát az olaszok nagy kedvence és az örök küzdő Alex Zanardi, autóversenyző, paralimpiai bajnok, elhunyt, érkezett nemrég a hír. Nyugodjon békében, mi pedig folytassuk akkor egy kis zenével.

Na, az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, ugye az NBA-ben a rájátszásban a Los Angeles Lakers 98-78-ra nyerte a Houston Rockets vendégeként, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. Az egyik kiemelkedő alak ugye a 23-as számmal játszó LeBron James voltak, ugye 41 évesen is még mindig ott van a toppon. Na egyébként pedig Luka Doncic még sérült, de hamarosan majd várható a visszatérése legalábbis egyes sajtóértesülések szerint, de pontosat ugye senki nem tud. Azt viszont most már biztos, hogy a Los Angeles a konferencia elődöntőben a címvédő Oklahoma City Thunderrel mérkőzik majd meg, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap majd össze. Mi pedig No Thanks-el és Gergely Évával megyünk tovább.

Felhívjuk a figyelmüket egy rendezvényre, ami holnap kerül megrendezésre, tehát május 3-án, vasárnap 14 órakor. Hogy hol? Völgyfalusi falu otthon előtt, és hát anyák napi rendezvényt szerveztek. A műsorban fellépnek a völgyfalusi gyerekek, a népdalkör és a Pünkösdi Rózsa Citera zenekar, valamint a Cséphadarok népdalkör, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várnak. A szervez egyébként Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és Völgyfalu helyi közössége, tehát anyák napi rendezvény holnap, május 3-án, vasárnap 14 órakor a völgyifalusi falu otthon előtt. Ezt ajánljuk a figyelmükbe. Meg azért lesz sportprogram is ma is, meg holnap is, itt a Muravidéken, hogy még mindjárt mondjuk, de előtte Gianni Morandi.

Nagy erre az ünnepi hétvégére. Azért van rengeteg helyi mérkőzés, elsősorban a helyi foci rajongók számára. Ugyanis a Muravidéki labdarúgó liga 18. fordulójában május 2-án, tehát ma szombaton, Turnisce 19 órakor a Doklezsója csapatát fogadja. Egy időben rendezik az Isákovci-Odránci találkozót is. Május 3-án, holnap, vasárnap, tehát az Olimpia Hosszúfalu 17 órakor a Hotiza otthonában játszik. A Polana Gancsanin játszik vasárnap, míg a Bisztrica aznap a Rakicsánt fogadja. A Grad ellenfele a Csirensovci lesz. Ezek a mérkőzések is mind 17 órakor kezdődnek. Muraszombati körzeti ligában a Vados szintén vasárnap hazai pályán a Bogojin együttesét látja vendégül, a mérkőzés pedig 17 órakor kezdődik. A Lendvai körzeti liga 17. fordulója vasárnap 10:30-kor a Nedelice-Granicsár mérkőzéssel kezdődik. 15 órakor rendezik a Kobilja Dobrunok találkozót, míg Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia Gáka a Csentét fogadja. Tehát itt helyben Muravidéken is lesz azért számos foci meccs, úgyhogy ezeket is akkor tudjuk állani a figyelmükbe. Nálunk pedig érkezik Hegel Tamás meg George Michael is.

13 óra 54 perc lesz mindjárt a pontos idő, és szombat van május 2-a, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor hamarosan ismételten híreket hallanak, ugye pontban 14 órakor Rólet és Zsuzsannától. A következő órában pedig ugye az első a Biztonság című műsor is várja majd önöktől és Szabó Márk, úgyhogy mindenképp számítunk akkor továbbra is a figyelmükre. Jó rádiózást kívánok, szép délutánt, és ne feledjék, hamarosan hírek, következő órában pedig akkor első a Biztonság.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az ENSZ 1993-ban nyilvánított hivatalos világnappá. A nap célja a független, sokszínű sajtó fontosságának hangsúlyozása, a sajtószabadság elveinek ünneplése és a kormányok figyelmeztetése kötelezettségeikre. A sajtószabadság világnapján kiadott üzenetében azt a Vrecskó, leköszönő kulturális miniszter az újságírói szakma szétesésére figyelmeztetett. Úgy véli, hogy a felszabadulás helyett a média dolgozóinak újabb rabszolgasorba taszítását éljük meg, és hogy a professzionális újságírást szisztematikusan védeni és támogatni kell. A pénzügyminisztérium számításai szerint kedden emelkedni fognak a szabályozott üzemanyag árak az autópályákon kívüli benzinkutakon. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú motorbenzin ára mintegy 6 centtel, literenként körülbelül 1 euró 70 centre emelkedik. A gázolaj ára várhatóan mintegy 8 centtel, 1 euró 79 centre drágul, a fűtőolaj pedig szintén 8 centtel, 1 euró 43 centre emelkedik. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook oldalán szombaton. 12-en meghaltak és 25-en megsebesültek izraeli támadásokban Libanonban, jelentette az NNA állami hírügynökség a beiruti egészségügyi tárcára hivatkozva. A minisztérium adatai szerint március 2-a az ellenségeskedések újbóli kitörése óta több mint 2600 ember halt meg,

0: az olajár jegyzéseket. Az amerikai West Texas Intermediate nyers olaj határidős ára 2%-ot esett, így hordonként 102 dollár felett kereskednek vele. Az Európában irányadó Brent olajára 0,5%-kal mérséklődött, jelenleg 109 dollár feletti szinten mozog. Az elemzők szerint a piaci szereplők feszülten figyelik a tárgyalások kimenetelét, mivel a feszültség tartós enyhülése véget vethetne a kínálati oldalt sújtó bizonytalanságnak, ami további árcsökkenést vetíthet előre az energiahordozó piacán. 5,7-es erősségű földrengés rázta meg Japánt, közölte szombaton az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata. A szeizmikus mozgás 59 kilométeres mélységben következett be. A rengés epicentrumát Koya városától 17 kilométerre délnyugatra rögzítették. Eddig nem érkezett jelentés sérültekről, és cunami riadót sem rendeltek el a hatóságok.
1: Időjárás.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: a kétnapos május 1-i állami ünnep miatt szombaton, valamint vasárnap, azaz május 2-án és 3-án 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnát meghaladó ösztömegű tehergépjárművek a szlovéniai utakon.
2: Közlekedési hírek.

for your freedom. You've got to stand up for yourself.

Jól öltözött fiúk és lányok, senki sem tudja, hogy mire vártok. Szóljon a zene, ami bomba jó, és táncoljon az egész bungaló, ahhoz szabad a csók, szabad a tánc, és te sem szabhatod meg a határt, lehet, hogy nem vagy vagány, nem vagy szép, de egy lány majd hozzád is oda lép. Kér, kér, kér, kér a lány, kér, kér, kér, kér a lány, kér, kér, kér, kér a lány, mozdulj már, csak rád vár, a lányod terem. Amit én csinálok veled, azt csináld velem, mert őrült a ritmus, dübörög a zene, táncolj, táncolj, táncolj vele.

lett. De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges-régen csak rád vár, így jó

0: még 80-an sem lakják az aprócska Kapornak falvát. A goricskói településen mégis büszkén tudták tavaly megünnepelni a helybéli 500. évfordulóját. Ha lesznek a faluban tűzoltók, akkor lesz egyesület is. Folytatjuk a Kapornaki Egyesület bemutatását. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Második műsorunkkal, amelyet a kapornaki tűzoltóságnak szentelünk, befejezzük az elmúlt évben jubiláló kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek ünneplését. Most másodszor Bocskorec Bolyán elnök, illetve Kercsmár Árpád parancsnok válaszol kérdésekre a kapornaki 5 évvel kapcsolatban. Régiónkban rengeteg helyen jelent gondot a demográfiai kép, vagyis az a tény, hogy nincsenek az aprófalvakban fiatalok, vagy ha vannak is, akkor csak nagyon kevesen. Ezért Kercsmár Árpád inkább egy másik korosztály eredményeivel folytatja a korábbi műsorban már megkezdett beszélgetést.
1: Azt hiszem, hogy jobban bírok dicsekedni veteránokkal, mint fiatalokkal. Azt hiszem, hogy március 7-én ünnepelte 90. születésnapját a legidősebb tűzoltó tagunk, aki még mindig aktívan, még autót is vedett. Jövőre lesz megint egy, aki 90-et ünnepel. A veteránok, ahogyok, le a kalappal kitartanak. Persze, természetesen Gutmann János, aki most ünnepelte 90. születésnapját, jövőre még Nemetz Lajos, aki megint 90. Idősen Nemetz Lajos.
0: Annyit még talán a visszatérve az oktatásra, vagy ugye a tapasztalatszerzésre, hogy általában Ljubljanába, vagyis hát Íg városába kell eljutni, ugye innen messze is van, meg hát ezt végigcsinálni hétvége szabadidőbe, ez nehéz.
1: Mi időnkben ez sokkal könnyebben, mint még akkoriban. Nem kellett annyiszor elmenni altisztnek, tisztnek. Most, ha belegondolok, egy sima tűzoltó kiképzés, annyi hétvégét kell nekik rááldozni, hol van akkor még a magasabb rangot el akarja érni. Úgyhogy ez odáig, ha meg is van a kedve, akkor arra már elmegy a kedve neki. Plusz a hétvégéket rááldozni. Úgyhogy mindig többet követelnek ebben, és elviszik a tűzoltónak a kedvét szerintem.
0: Főleg, hogy nem csak itt Kapornak, Goricskón, hanem mindenütt Szlovéniában rengetegen járnak, ugye külföldre munkába, ingáznak, és akkor...
1: Van egy szabad hétvégét, akkor megint menjek el a tanfolyamra, úgyhogy nehéz a kivitelezés.
0: Nem is várható el tényleg az, hogy valaki elmenjen, elég nagy áldozatot kell hozni.
2: Van ennek pedig pozitív oldala, hogy aki ezt a tanfolyamot átadja, az igazán bűtudást szerez.
0: Aztán elnök parancsnok is lehet belőle, gondolom.
2: Még fontos operatív tag.
0: Tehát akkor ténylegesen jól bevethető, hogyha valaki ezt végigcsinálja. Közben itt, ahogy beszélgetünk mikrofonon kívül az oktatásról, azért itt fölmerül, hogy vannak együttműködések a szövetségek között, hiszen tudom, hogy például Goricskón a Rogásóci Szövetség nagyon erős, de az egy kicsit innen messzebb van.
2: Igen, itten a Hódosi Tűzoltó Szövetség, ahogy mondtuk, nagyon kicsi, két tűzoltó egyesületet karol fel, úgyhogy a továbbképzés területén közreműködünk a Sálovci Tűzoltó Szövetséggel és a Gornyi-Petrovci Tűzoltó Szövetséggel, és egy három tűzoltó szövetség a múlt években már többször megszervezte az operatív tűzoltói továbbképzést, amit helyben végezhettek el a jelentkezők, de ahogyan meg volt mondva, akkor is el kellett nekik járni 2-3 hónapig minden hétvégén, és pedig a különböző szakmai képzésre pedig el kellett nekik utazni Ígre, de az egy vagy két hétvége, többit helyben bírták, de akkor is a hétvégeket rá kellett áldozni.
0: Bolyán már megemlítette a tűzoltó otthont és a felszerelést, járművet, úgy röviden. Ott talán akkor azt mondhatjuk, Árpád, mint parancsnok kérdezem, hogy nagyjából meg lehetnek elégedve, ugye? Tehát nem itt ez a legnagyobb gond.
1: Igen, nagyjából meg vagyunk elégedve. Most még tervekben vannak, hogy a tűzoltókocsiba, amit lehet még bővíteni. Mi a jövő a tűzoltóság területén? Tűzkár, hála Isten, keves van, ritkán van tűzkár, de ugyan már ebben az évben észrevették. Már kétszer volt vihar, ez a nedves hó, tehát természeti csapásokra kell számítanunk a jövőbe, erre kell felkészülnünk, árvizek, szélvihar, áramkimaradások, ilyen területeki gondok vannak, amit hála Isten nem a tűzoltás a jövőbe.
0: Ha jól tudom, akkor ezeket a szél, hó, károkat Kapornak megúszta idén valamennyire?
1: Annyira megúsztok, igen, de... Pár évvel vissza volt, sok ház meg volt rongálva, fakidőlések, ilyen esetek mindig több lesz.
0: Pontosan. Vannak-e támogatóik? Ugye tudjuk, hogy a községekre hárul ez leginkább, akkor Hodos község, azon kívül van-e valaki, aki esetleg segíti még a kapornaki tűzoltókat?
2: A kapornaki tűzoltó egyesületet, úgy mint a többi egyesületet, fő részben az önkormányzat támogatása által működhetünk, és nagyobb befektetések csak úgy lehetnek kivitelezve, hogy a község támogatja ezeket. pénzeket. A folyó munkára más forrásokból is kapunk be pénzeket, és pedig minden második évben megszervezzük a községi tűzoltó versenyt, és abból a szervezésből is marad valami pénz, akkor minden éven a naptárokat hordjuk, és a polgárok adományaiból is kapunk egy forrást a működésre. Továbbá, amikor vannak valamilyen nagyobb rendezvények, mint most volt a 100. évforduló, akkor kaptunk szponzori pénzeket is, de ahogyan mondom, a legfontosabb támogatási forrás a költségvetés, a község költségvetése.
0: Akkor ezzel mondhatjuk, hogy jó az együttműködés a községgel.
2: Igen, a községgel a közreműködés, amiután én visszatekinthetek a 90-es évek derekától, ahogy a Tűzoltó Egyesület valamilyen ötlettel, vagy kívánsággal, vagy kérdéssel fordul a községről, mindig pozitív volt a visszhang. Hanem rögtön, de idővel megoldottuk a kérdéseket.
0: Említettük már itt, hogy van szövetségi verseny itt Hodoson is, a két, még hogyha két csoporttal is. Nyitott.
1: Igen, tehát minden olyan meg van szervezve a község területén, a tűzoltó szövetségben a nyitó tűzoltó verseny, és erre bárhonnan jönnek tűzoltó csapatok. Tehát van a nyitott verseny, meg a községi verseny. És hogy kicsit dicsekedjek, most már jó pár éve a községi versenyen az első helyezetten vagyunk, hogy ezt próbáljuk még tartani. Amúgy azt hiszem, hogy 3 éve vissza Hodoson volt a verseny ott, és az első helyet értek el a nyitott versenyen, és ottan voltunk a csúcson.
0: Akkor jönnek egyébként Hodoson kívül is?
1: Igen, általában egy olyan 8-10 csapat általában szok összejönni. Tehát a pionírok, a női csapat és a férfi csapat, ez nálunk egy ilyen reális szám, 10 az már jó.
0: Itt a környékből
1: Igen. Magyarországon onnan is hívunk, de onnan nem igen tudnak ilyen versenyekbe, csak úgy álljönnek, mint vendégek, képviselik már.
2: Itt annyit meg lehetne említeni, hogyha van fiatal tagunk, vagy fiatal családtagunk, azt próbáljuk a szomszédos tűzoltó egyesületekben beavatni a munkába, ahol több a fiatal, és ottan gyakorolják a tűzoltóság első lépéseit, és akkor továbbra, amikor komolyabban bírnának működni, akkor bekapcsolhatjuk a mi egyesületünk munkájába, és bízunk benne, hogy mindig több lesz az ilyen eset, de sokszor megtörténik, hogy az elemi iskola után sokan eltávolodnak a tűzoltóságtól, mert az a kulcspont az elemi iskola után megtartani a fiatal tűzoltókat.
0: Igen, és ez máshogy is épp így probléma, ezt éppen hallottam, hogy lehet, hogy 10 fiatalból a végén egy lesz tényleg tűzoltó, mondták, múltkor azt hiszem Dobron, akkor most már nem tudom, ki mondta. Mondtuk, hogy a bevetésekből nincs olyan sok, amit úgy értsünk, hogy tűzeset. Egyébként az utóbbi 4-5 évben, vagy most így, hogyha visszatekintünk, akkor volt-e az, hogy aktívan kellett valamit beavatkozni?
1: Ahogyan visszaemlékszik, tűzeset már jó idején nem volt. 3-4 éve volt egy fakidőlés, ott segítkeztünk. Amúgy azt hiszem, hogy 4 éve volt Hodoson egy tűzeset, mezei tűz volt, erdei tűz, ottan volt bevetésünk. Fagidőlösek ilyenek voltak általában.
0: Szóval inkább készenlétben állnak, de ugye, ahogy mondtuk, egy-egy ilyen szélvihar, egyéb vihar, ugye nem messze Sálóci községbe is tavaly, ez bármikor lecsaphat.
1: Igen, tavaly a Sálóci községben katasztrofális volt ez, mert kicsit szerencsénk volt, mert éppen csak a szélit kaptuk, még úgyten már minimális károk voltak.
0: Hát ez teljesen kiszámíthatatlan, ez egy lottó.
1: Ez ahogyan nézzük a meteorológusokat, ez mindig több lesz az év folyamán, az évek folyamán.
0: Pontosan így van. Végére pedig azt, hogy ez a kapcsolattartás, azt hallottuk, hogy kis szövetségről van szó, tehát a hodosiakkal, akik itt központi egyesület és a másik egyesület, azokkal biztos, hogy szoros az együttműködés. Még esetleg, hogyha itt Szlovéniából, vagy ugye Magyarországról van-e valamilyen formális testvérkapcsolat, vagy pedig egyéb jó együttműködés, mert ugye említettük azért Őri Szent Pétert.
2: Formális együttműködési kapcsolatunk nincsen egy egyesülettel sem. Úgy a hodosiak, mint mi közösen próbálunk szoros kapcsolatot ápolni a szomszédos magyarországi egyesületekkel, mind első a Bajánsenye, aki elég kis létszámú tűzoltó állománnyal rendelkezik, és Őri Szent Péterrel, akik pedig már komolyabb felszereléssel és bevetési joggal rendelkeznek. Másképp meg nagyon jó kapcsolatunk van a szomszédos tűzoltó egyesületekkel, mert mindig azt mondják, hogy az első, akihoz fordulhatsz, az a szomszéd.
0: Akár a domonkos fajakkal is akkor.
2: Igen.
1: Itt még hozzátenném, hogy azt hiszem, hogy 2-3 éve kétszer is megjelentünk Szakonyfaluban. Egy nemzetközi gyakorlaton vettük részt, tehát Ausztria, Magyarország, Szlovénia, ott is képviseltük magunkat, ami egy komoly, több részes területen folyt gyakorlat. szimulálása volt.
2: Komolyan bele volt avatva a magyar katasztrófa védelem és a magyar honvédség is. Szlovén oldalról volt a tűzoltóság beavatva, meg az Ausztria részéről is a tűzoltóság. Úgyhogy nemzetközi mentő és oltó gyakorlat volt.
0: Köszönöm szépen, akkor ezt is megelmítettük, és hát akkor a végén beszéltünk már arról, hogy nagyjából a fennmaradás lehet a cél a jövőre, ugye egy ilyen kis egyesületben.
1: Igen, a fennmaradás, kívánságok, tagok, ha lesznek, akkor azt hiszem, hogy akkor meg lesz mindenünk, akkor már többit próbáljuk. Nem is a pénzgondit mondtuk, hanem a tagok. Ezek a legnagyobb problémák, hogy valahol a legénységhez fiatal, aki aktívan operatív tag is tud lenni, hogy akkor bírunk mi a versenyeken még szerepelni.
2: Én csak annyit mondanám, nem is fontos, hogy a versenyeken részt bírunk venni, hanem legalább annyi tűzoltó lenne készenlétben, hogyha a helyben valami történik, és akkor bírnánk azt az első beavatkozást megtenni, még a szomszéd tűzoltó egyesületek, akik létszámban erősebbek, beugranak segíteni.

kapornakon is elszánt az a maroknyi tűzoltó, akikre évek óta lehet számítani a faluban. Ha lesznek legalább hatan, akkor kitartanak, és minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy elkerüljék egy másik egyesülettel való egybeolvadást. Hisz az az utolsó kiút akkor, ha útközben elfogy az állomány valahol. Ma Bocskorec Bolyán elnök és Kecsmár Árpád parancsnok beszélt kapornaki tűzoltós témákról, versenyekről, képzésről, múltbéri sikerekről és a megmaradás lehetőségeiről. És ezzel ér véget ma az első, a biztonság. Köszönöm figyelmüket, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

Örkény István Tóték című művéből Bad Major néven készít hollywoodi filmet Peter Fellows, amelyben a jégvarázsból ismert Josh Gad, valamint a Fehér Lótuszban és Harry Potterben játszó Jason Isaac és Ruth Negga is szerepel, írja a Deadline. Fellows, aki leginkább a Veep és az Avenue 5 című HBO sorozatokban végzett munkáról, valamint a Stalin halála és a David Copperfield rendkívül élete című filmekről ismert, ezzel a filmmel debütál nagyjátékfilmes rendezőként. Rendkívül izgatott vagyok, hogy ezzel a fantasztikus, zseniálisan szellemes és karizmatikus színészekből álló csapattal készítettem el ezt a filmet, mondta a lapnak Fellows. Örkény István mesterművére építve, amely a lélektani hadviselésről, a családi dinamikáról és a kulturális beidegződésekről szól. Az adaptáció ezeket a témákat egy igazán humoros, ugyanakkor szívszorító filmben helyezi új megvilágításba. Egy történet, amely a kétségbeesésről, a veszteségről, valamint arról az abszurd végletekig menő elszántságról szól, amelyre az ember képes, hogy megvédje azokat, akiket szeret, tette hozzá. Örkény eredetileg filmforgatókönyvnek szánta, hogy a Tótékat, amelyet először a Pókék, majd Csönd legyen címmel írt meg, és csak 1966-ban lett belőle kisregény. Világra szóló sikert az 1967-ben bemutatott dráma változat hozta meg, mert később több nyelvre is lefordítottak. Fábri Zoldán 1969-ben készített filmet belőle, Isten hozta, ő nagy úr címmel, és hát ugye tudjuk, hogy például Sinkovics és Latinovics is szerepeltek ugye abban a filmben. Na most Hollywood is megcsinálja a saját verzióját a Tótékből, Bad Major néven, hát kíváncsian várjuk akkor, hogy milyen lesz majd a végeredmény. Viszont Eros Ramazzottira és a Republikra már nem kell várni, mert ők most jönnek.

No, bő 10 perc múlva 15 óra lesz, és 15 órakor ugye jön a terepjáró itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ma pedig akkor két témával. Az egyik, hogy a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet egyik hagyományőrző programja, ugye az ifjúsági májusfaállítás, ami az elmúlt években közösségépítő eseményé vált a Muravidéken. A szervezet tagja ugyanis közösen választják ki és vágják ki a fát Hodoson, majd magyar lakta településeken keresztül Lendvárra hozzák, ahol felállítják. No, így tettek tegnap is, úgyhogy erről hallhatnak majd akkor a terepjáróban. A másik témánk pedig az lesz, hogy a Községek Egészsége 2026 frissített kiadása, amelyet az Országos Népegészségügyi Intézet készített, azt mutatja, hogy Szlovénia lakosságának egészségi állapota számos területen fokozatosan javul. Ugyanakkor jelentős kihívások továbbra is fennállnak. Na és a nemzetiség legvegyesen lakott térségre is adtak ki ugye adatokat, ezeket pedig akkor majd összegezzük a terepjáróban. Úgyhogy ez a két téma várja önöket 15 órakor, mi pedig akkor mindenképp számítunk a figyelmükre, tehát 9,5 perc múlva terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szombat van, május 2-a, és következik a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig két téma várja önöket, úgyhogy nézzük is ezeket, már is itt az első témánk. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet egyik hagyományőrző programja az Ifjúsági Május felállítás, amely az elmúlt években közösségépítő eseményé vált a Muravidéken. A szervezet tagjai közösen választják ki és vágják ki a fát hódoson, majd a magyar lakta településeken keresztül Lendvára hozzák, ahol felállítják. Az idén sem történt másként. Gerebic Bettina összeállítása.
2: A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet május faállítása a hagyományőrzést és a közösségépítést kapcsolja össze. A fiatalok mind az 5 magyar lakta községet érintve szállítják a kiválasztott fát Lendvára, ezzel is jelképezve az összetartozás erejét. Az egész napos programról Ábrahám Szára, a szervezet alelnöke nyilatkozott.
3: Most már hagyományosnak mondható a mai esemény, hiszen már több éve csináljuk azt, hogy Hodosról Lendvára visszük a májusfánkat. Úgy kezdjük a napot, hogy reggel 9 óra körül gyülekezünk Hodoson, és ott vágjuk ki a fát. Aztán minden egyes magyar lakta településen megállunk, hogy egy kicsit megismerjék a helyi fiatalok Muravidék minden egyes magyar lakta települését. Lényegében Domonkosfán kérgezzük a fát, majd Szent Lászlón ebédelünk, Dobronakon pedig feldíszítjük a fát, Lendván pedig végül a Mönk székháza előtt állítjuk fel, és minden egyes éven egyre többen vagyunk, úgyhogy szerintem sikeresnek mondható a rendezvényünk, és minden egyes éven nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Lényegében mindkettő közösségteremtőnek és hagyományőrzőnek is mondanám, hiszen amellett, hogy ápoljuk hagyományainkat, ápoljuk a magyar nyelvet, a kultúránkat, illetve a közösségünket is gyarapítjuk. Úgyhogy az, hogy minden egyes éven többen vagyunk, az csak egy pozitív megerősítés számunkra.
2: A Muravidéki Ifjúsági Májusfa felállítása hosszadalmas munkafolyamatot igényel. A fa kiválasztásáról a lányok gondoskodnak. A kivágásáról pedig Szobocsán Niki, a szervezet oszlopos tagja, aki évekkel ezelőtt ötletadója volt a rendezvénynek.
4: A projekt, hogyan mondjam, már ezelőtt 6 éve elkezdődött, 5-6 évvel pontosabban, mikor volt a korona Covid vírus, és akkor a Muravidéki Ifjúsági Szervezet kitalált egy olyan projektet, hogy hogyan kötnénk össze ezt az 5 önkormányzatot, és akkor én, mint tag egy ötletet

0: jó kedv, a jó zene.
1: A muravidéki ifjúsági májusfa tehát hosszú utat tett meg Hodostól Lendváig, ahol a muravidéki fiatalok közösen állították fel május 1-én a munka ünnepén.
2: A Zdravje občine na 2026 Községek egészsége 2026 frissített kiadása, amelyet az Országos Népegészségügyi Intézet készített, azt mutatja, hogy Szlovénia lakosságának egészségi állapota számos területen fokozatosan javul, ugyanakkor jelentős kihívások továbbra is fennállnak. A nemzetiségileg vegyesen lakott térségre vonatkozó adatokat Cigán Szilvia összegzi.
3: Szlovénia régiói egyenlőtlensége a lakosság egészségében is tükröződik. Számos területen fokozatosan javul a helyzet, de amint azt a Nielsen a frissített kiadványban megállapítja, fontos kihívásokkal kell még megbirkózni. Az országban a várható élettartam továbbra növekszik, ugyanakkor a lakosság gyorsan is öregszik. A 65 év felettiek aránya már meghaladja a 21%-ot. Növekszik a túlsúlyos felnőttek aránya, s jelenleg 55% körül alakul. A betegszabadság országos átlaga érzelmében minden foglalkoztatott évente 19 napot van betegállományban, míg a SWIT, ZORA, DORA rákszűréseken való részvétel 60-75% között mozog, de vannak régiók, ahol nem éri el az átlagot. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség országos szinten viszonylag jó, azonban egyre nagyobb problémát jelent a házi orvosok és egyes szakorvosok hiánya, ami tovább növeli a várási időt. Szlovéniában átlagosan körülbelül 33 orvos jut 10 000 lakosra, de az eloszlás területileg egyenetlen. A Muravidék statisztikai régió egészségügyi mutatói még mindig több tekintetben elmaradnak az országos átlagtól. A betegszabadság itt átlagosan 25-30 nap foglalkoztatott évente, ami jelentősen magasabb az országos értéknél. A szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség előfordulása is magasabb, miközben a szűrőprogramokban való részvétel gyakran 10-15% ponttal alacsonyabb az országos átlagnál. A régió népessége az egyik legidősebb az országban. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés itt nehezebb. Kevesebb az egy főre jutó orvos, 10 000 főre, itt 25-28 orvos jutna, és több településen problémát jelent a házi orvosi praxisok betöltetlensége. Ez növeli a terhelést a meglévő egészségügyi dolgozókon, és rontja az ellátás gyorsaságát és elérhetőségét. Íme még néhány részlet az 5 nemzetiségileg vegyesen lakott községből. A Zdravje občine 2026 legújabb kiadása szerint Dobronak községben a magas vérnyomás miatt gyógyszert szedők aránya meghaladja a 30%-ot, a cukorbetegek aránya pedig körülbelül 8-10%. A betegszabadság 22-25 nap évente. Az egészségügyi ellátás elérhetősége korlátozottabb, mivel a kisebb településekhez hasonlóan itt is kevesebb a helyben elérhető orvos, így a lakosság gyakran más központokba kényszerül utazni. Lendva községben a betegszabadság átlag száma magasabb, mint Dobronakon, és körülbelül 25-28 nap évente, és a krónikus betegségek aránya is magasabb az országos átlagnál. Ugyanakkor a térségben működő egészségügyi intézmények révén az ellátáshoz való hozzáférés valamivel jobb, bár a szakorvosi ellátás esetében itt is előfordulhatnak hosszabb várakozási idők. Az orvosok megfelelő száma kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés szempontjából. Moravské Toplice községben az idős lakosság aránya meghaladja a 23%-ot, ami növeli az egészségügyi ellátás iránti igényt. A turizmus és a gyógyfürdők jelenléte miatt bizonyos egészségügyi szolgáltatások jobban elérhetők. Ugyanakkor az állandó lakosság számára az alapellátásban itt is kihívást jelenthet az orvos hiány. Hodos községben a betegszabadság meghaladja a 30 napot év.

0: évente. A cukorbetegek aránya 10% körül van. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés itt különösen korlátozott, mivel kevés az orvos és a közeli egészségügyi intézmény, ami növeli a lakosság kiszolgáltatottságát. Sálovci községben a betegszabadság kiugróan magas, körülbelül 50 nap évente. Az ellátáshoz való hozzáférés szintén korlátozott, az orvoshiány pedig az egyik legnagyobb kihívás, ami hozzájárulhat a kedvezőtlen egészségügyi mutatókhoz. Összességében a 2026-os adatok azt mutatják, hogy bár Szlovénia országos szinten javuló tendenciát mutat, a regionális különbségek továbbra is jelentősek. A Muravidék a kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkező régiók közé tartozik, ahol nem csak a krónikus betegségek és a betegszabadság aránya magasabb, hanem az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is korlátozottabb. Az orvosok számának az elérhetőségének növelése kulcsfontosságú lenne, a megelőzés, a korai diagnózis és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából.
1: Kedves hallgatóink, május 2-a van, szombat és a telepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Ma megkezdődik a szlovén első labdarúgóliga 33. fordulója, és 17 óra 30 perckor az Olimpia Primorje mérkőzés lesz az, amit lehet látni. Aztán 20 óra 15 perckor jön a Celje Brava összecsapás. Vasárnap két mérkőzés lesz, 15 órakor Mura Koper, valamint 17 óra 30 perckor Radomlje Maribor mérkőzést is rendeznek. A szlovén második labdarúgó ligában pedig a 26. fordulóból két mérkőzés maradt, még ezek ma lesznek, sőt, az egyik már van, ugyanis a Tábor-Szezsana Beltinci mérkőzés már 15 órakor elkezdődött, és akkor az utolsó mérkőzés, vagyis a 26. fordulóban az a Gorica-Rudar-Velenje összecsapás lesz, az pedig 17 órakor kezdődik. Majd a következő forduló már szerdán esedékes lesz, tehát ugye a 27. fordulóról van szó. A NAFTA egyébként Billjébe utazik, és 17 órakor lesz majd a mérkőzés. Nálunk pedig jön most Demjén Ferenc, meg Enrique Iglesias.

A Queen legendás gitárosa. Brian May tavaly még igazi hős, helyi hőssé vált egy anglia faluban, pontosabban ott, ahol lakik, ugye, amikor több ezer narcisz hagymát adományozott, hogy megszépítse a templom előtti zöld területet. A virágok látványa nagy örömet okozott a helyieknek, a zenész pedig rendszeresen megosztotta a fejlődésüket közösségi oldalán is. Most azonban úgy tűnik, a folytatás elmarad, ugyanis a helyi önkormányzat biztonsági okokra hivatkozva megakadályozta az újabb virágültetési tervét. Brian May, a Queen alapító tagja és olyan ikonikus dalok szerző, mint a We Will Rock You vagy a Who Wants to Live Forever, tavaly 3000 narcisz hagymát adományozott az angliai Surrey megyében található Elstead falujának, ahol ugye ő maga is él. A célja az volt, hogy a helyi templom előtti zöld terület tavasszal színesebb és barátságosabb legyen. Az ültetésben még az iskolás gyerekek is részt vettek, a projekt pedig hamar közösségi üggyé vált. Mely októberben még büszkén számolt be arról, hogyan segítettek a gyerekek a hagymák elültetésében, azóta pedig rendszeresen osztott meg fotókat és videókat a virágok fejlődéséről. A zenész legutóbbi Instagram bejegyzésében azt írta, nagyon örült annak, hogy a falubeliektől ennyi pozitív visszajelzést kapott. Nagyon boldoggá tettek a kedves kommentek, amelyeket a virágokról kaptunk, írta. Na, a siker után éppen ezért az is természetesnek tűnt, hogy idén tavasszal még nagyobb területen folytatják a virágosítást. Brian May szerette volna a falu főzöld területét, az úgynevezett Village Green-t is narciszokkal díszíteni, azonban az Elstead Parish Council, tehát a helyi önkormányzat ezt nem hagyta jóvá. Az elé szerint az indoklás egészen abszurd volt. A testület attól tartott, hogy a virágok rontanák a közlekedési beláthatóságot. Mely erről egy írt követőinek is. Vonakodva, de lemondom az újabb hagyma rendelésemet. Mindannyian abban reménykedtünk, hogy tavasszal feldíszíthetjük a fő falu központi zöld területet is, de a képviselőtestület tegnap este elutasította a tervet. Ironikusan hozzátette. Állítólag a fő kifogás az, hogy a zöld területet, a beláthatóságot befolyásolnák a virágok a forgalom számára. Nehezen tudjuk elképzelni, hogyan takarhatnák ki bárkinek a kilátást 45 cm magas virágszárak, főleg úgy, hogy a terület általában parkolóautók veszik körül, köztük egy méretes, fagylaltos furgon is. Na, a döntést maga az Elstead Parish Council szóvivője is megerősítette, de hangsúlyozta, hogy nem utasították el teljesen az ötletet, csupán a helyszínt nem támogatták, írja a CNN. Közleményük szerint több más hasonlóan jól látható helyszínt is felajánlottak alternatívaként. Az önkormányzat kötelessége egyensúlyt teremteni a közösségi tér gyakorlati használata és a lakosok véleménye között, írták. A fő zöld területet ugyanis egészében számos eseményre használják, sokan gyalogosan és rendszeresen átvágnak rajta, mások pedig egyszerűen nyitott szabad térként tekintenek rá. Az önkormányzat hozzátette, hogy továbbra is nyitottak az egyeztetésre, és értékelik a közösség lelkesedését. Na, minden esetre nálunk akkor most jöjjön a Queen, és jöjjön a Who Wants to Live Forever című daluk, majd pedig meghallgatjuk az unisex felvételét is.

Lando Norris a McLaren brit versenyző volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagy díj pénteki sprint kvalifikáción, így ugye a mai rövidtávú futamot ő kezdheti majd az élről. A VB címvédő mögött a pontverseny olasz élóvasa a Mercedes kormányzó Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként, míg Norris ausztrál csapattársa Oscar Piastri lett a harmadik. Az első hat helyre befért még egy-egy Ferrari, Red Bull és McLaren, Charles Leclerc, Ferrari monacói pilotája negyedikként rajtolhat mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője startolhat, hatodik pedig George Russell lett. A hétszeres VB győztes Lewis Hamilton a hetedik pozíciót szerezte meg. Na, valamivel több mint 100 km versenytávú sprintfutamot ugye az első 8 helyezett szerez pontokat, tehát során az első 8, második 7 is így lefele. A rövid távú viadalt szombaton, mi időnk szerint 18 órakor rendezik, 22 órától pedig már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést rendezik majd Miami-ben, a futam pedig akkor ugye holnap lesz. És hát vasárnap 22 órakor lehet majd azt megtekinteni. Nálunk viszont most meg lehet majd hallgatni Elvis Presley felvételét, utána pedig az új hét zeneszámát, a Boldog Még című dalt a Hiperkarmától.

Na, hallhattuk ugye az új zeneszámát, itt a háttérben már a Vénusz, aztán 10 perc múlva itt lesz Szoleti Zsuzsanna, és pontban 16 órakor várják önöket a friss hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleszi Zsuzsa hírszerkesztő. A pénzügyminisztérium számításai szerint kedden emelkedni fognak a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon kívüli benzinkutakon. A 95-ös oktán számú motorbenzin ára mintegy 6 centtel, literenként körülbelül 1 euró 70 centre emelkedik. A gázolaj ára várhatóan mintegy 8 centtel, 1 euró 79 centre drágul, a fűtőolajé pedig szintén 8 centtel, 1 euró 43 centre emelkedik. Kapitány István szerint a lelassult gazdasági növekedés újraindítása a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata lesz. A leendő magyar gazdasági és energetikai miniszter úgy fogalmazott, az első hónapokban már érzékelhető irányváltást ígérnek, bár a teljes helyreállítás hosszabb folyamat. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a közpénzek átlátható felhasználását és a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát. A terveik között szerepel a vendégmunkások szabályozásának újragondolása és a hazai vállalkozások támogatásának megerősítése is. Az, hogy az Egyesült Államok kivonja csapatainak egy részét Európából és Németországból is, előrelátható volt, mondta a német védelmi miniszter Boris Pistorius. A miniszter arról beszélt, hogy az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében. Szerinte Németország ebben jó úton jár. Utalt ezzel a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére is. Közben a Spiegel azt írja, hogy amennyiben a Pentagon valóban kivonja az 5000 katonát Németországból, az országban még akkor is maradna több mint 30 ezer amerikai katona, ennél csak Japánban vannak többen. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt szombaton. Az ukrán elnök az X-en a megbeszélést követően arról írt, hogy erős kapcsolatra van szükség a két ország között, ami Ukrajnának és Szlovákiának egyaránt érdeke. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát és kész megosztani csatlakozási tapasztalatait, írta Volodymyr Zelenszky hozzátéve, hogy a szlovák miniszterelnököt meghívta egy kijevi látogatásra, és megköszönte Robert Fico meghívását Pozsonyba. Közölte, hogy a személyes találkozó időpontjának kitűzése már folyamatban van. Orosz drón csapódott be egy autóbuszba a dél-ukrajnai Herszon városban szombaton korán reggel. Két ember életét vesztette, hét másik megsebesült, közölték a hatóságok. A sebesültek többsége a közszolgáltatásokban dolgozott, közölte Alekszander Prokudyin, a Herszon megyei katonai közigazgatás vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Az ilyen támadások a polgári lakosság elleni rendszerszintű politikai terror. Írta a Telegramon.

0: Megélénkül a délnyugati, Notre-Dame-on pedig a délkeleti szél. A csúcs hőmérséklet 21 és 24 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Na ez volt akkor Szabó Leslie felvétele is az együtt a zenéért. Érkezik mindjárt a Balkán Fanatik. Ölej magadhoz című klasszikusuk. Érkezik, hát most már klasszikusnak mondhatjuk. Na utána pedig akkor Kósa Doris és Kósa Dóra várják önöket, mert jön a hétvégi rendezvú.

Ez itt a hétvégi rendezvó Dorával és Dorisszal. Befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Sziasztok!
1: Üdv a műsorban!
0: Ma Doris
1: és Dóra tart veletek.
0: Mai műsorunkban néhány tippet adunk arra, hogyan lehet jobb jegyed.
1: Aztán hallhattok könyv és filmajánlót is.
0: Ha kedvetek van velünk rendezvúzni, akkor tartsatok velünk a zeneszám után is.

0: Sok diák gondolja azt, hogy a jobb jegyekhez egyszerűen csak többet kell tanulni. Ez azonban nem teljesen igaz.
1: A jó eredmények mögött sokkal inkább a hatékony tanulási módszerek, a tudatos felkészülés és a megfelelő hozzáállás áll.
0: Fontos megérteni, hogy nem az számít, mennyi időt töltesz a könyv fölött, hanem az, hogyan tanulsz.
1: Lehet, hogy valaki kevesebbet tanul, mégis jobb jegyeket szerez, mert hatékonyabban dolgozza fel az anyagot.
0: Ne csak olvasd, értsd is!
1: Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a diákok csak újra és újra elolvassák a tananyagot. Ez passzív tanulás, ami kevésbé hatékony.
0: A valódi tanulás akkor történik meg, amikor meg is érted az összefüggéseket.
1: Próbáld meg saját szavaiddal elmagyarázni az anyagot, mintha valaki másnak tanítanád.
0: Ha ezt meg tudod tenni, akkor valóban érted is a tanultakat.
1: Ez a módszer bizonyítottan segíti a hosszabb távú memorizálást és jobb teljesítményt a dolgozatokon.
0: A hatékony tanulás titka aktív módszerek.
1: A sikeres tanulás nem passzív olvasásból áll, hanem aktív feldolgozásból. Ehhez több módszert is használhatsz.
0: Készíts jegyzeteket és emeld ki a lényeget.
1: Használj gondolattérképet vagy ábrákat.
0: Készíts kérdés-válasz kártyákat.
1: Ismélted át rendszeresen az anyagot.
0: Az ilyen technikák segítenek rendszerezni az információkat, és könnyebbé teszik a felidézést. Az agyunk jobban megjegyzi azt, amit aktívan feldolgozunk, és többféleképpen is átgondolunk.
1: Mi segíthet abban, hogy jobb jegyed legyen?
0: Ha jobb eredményeket szeretnél, nem elég többet tanulni. Az alábbi tényezők sokkal nagyobb hatással vannak a jegyeidre.
1: Rendszeresség. Ne az utolsó pillanatban kezdj el tanulni. A kisebb, rendszeres tanulási blokkok hatékonyabbak.
0: Megfelelő környezet. Tanulj csendes, zavartalan helyen, ahol nem vonja el semmi a figyelmed.
1: Fókusz. Kerüld a multitaskingot. Telefon, zene, csetelés, mert rontja a koncentrációt.
0: Megértésre törekvés. Ne magolj, hanem próbáld átlátni az összefüggéseket.
1: Önellenőrzés. Kérdezd ki magad, teszteld a tudásod.
0: Sokan azt hiszik, hogy a jó tanulók okosabbak, pedig valójában inkább jobban tanulnak. Megtalálják azt a módszert, ami nekik működik, és következetesen alkalmazzák.
1: Következzen egy zeneszám, majd pedig folytatjuk tippjeinkkel.

0: Hogyan tanulj okosabban?
1: Az egyik legfontosabb kérdés. Mitől lesz tényleg jobb az eredményed? A válasz. Attól, hogy tudatosan tanulsz.
0: Kezd azzal, hogy átnézed a teljes anyagot, mielőtt belemerülsz a részletekbe.
1: Ez segít térképet alkotni a fejedben.
0: Ezután haladj lépésről lépésre, és mindig tedd fel a kérdést. Mi a lényege ennek?
1: Hasznos módszer az is, ha tanulás közben kérdéseket teszel fel magadnak, mert így aktív marad a gondolkodásod.
0: A tanulás akkor a leghatékonyabb, ha nem csak befogadod az információt, hanem dolgozol is vele.
1: Emellett fontos a pihenés is. Rövidebb tanulási szakaszok és köztes szünetek segítik az agyad működését, így jobban rögzül az anyag.
0: Motiváció és hozzáállás.
1: A jó jegyekhez nem csak módszer, hanem megfelelő hozzáállás is kell.
0: Ha érdeklődsz a tantárgy iránt, vagy megtalálod benne azt, ami számodra érdekes, sokkal könnyebb lesz tanulni.
1: Nem másokhoz hasonlítsd magad, hanem saját magadhoz.
0: Ha napról napra egy kicsit fejlődsz, az már siker.
1: A tanulás egy folyamat, és a megfelelő technikák elsajátítása hosszú távon sokkal fontosabb, mint egy-egy jegy.
0: Összességében tehát a jobb jegy nem a több tanulástól, hanem a jobb tanulási módszerektől, a tudatosságtól és a kitartástól függ.
1: Ha megtanulsz hatékonyan tanulni, az nem csak az iskolában, hanem az egész életedben előnyt jelent majd.
0: Következzen egy zeneszám,
1: majd pedig könyv és filmajánlóval folytatjuk.
2: Don't call me Gaga. I've never seen one like that before. Don't look at me like that.

0: Ma Paulo Coelho az Alkimista című könyvét ajánljuk figyelmetekbe.
1: A könyv főhőse Santiago, egy pásztorfiú, aki egy visszatérő álom hatására útnak indul, hogy megtalálja a kincset Egyiptomban. Az út során azonban rájön, hogy a legfontosabb nem maga a cél, hanem az, amit közben tanul.
0: Barátok, akadályok, szerelem. És egy bölcs alkimista segíti abban, hogy még értse. Mindenkinek van egy saját útja, amit követnie kell.
1: Az alkimista egyszerű, mégis elgondolkodtató történet arról, hogy merjünk hinni az álmainkban, és elindulni értük.

0: Ez már a filmajánlónk, benne pedig a Csillagok között című film.
1: Ez a látványos sci-fi egy jövőbeli világban játszódik, ahol a Föld már nem képes eltartani az emberiséget. Egy csapat űrhajós, köztük Cooper, elindul egy veszélyes küldetésre, hogy új lakható bolygót találjon az emberiség számára.
0: A film nem csak az űrutazásról szól, hanem az időről, a szeretetről és az emberi kapcsolatokról is. Különösen erős benne az apa-lánya kapcsolat, amely még a tér és idő határait is átlépi.
1: A film egyszerre látványos és érzelmes. Elgondolkodtat arról, mennyire ismerjük a világegyetemet, és arról is, mi az, ami igazán fontos számunkra.

Ez itt a hétvégi rendezvó Dorával és Dorisszal. Befűszerezzük a szombat délutánt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Lóinfluenza megjelenését észlelték az állatorvosok Szlovéniában. Ez egy rendkívül fertőző vírusos betegség, ezért az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal arra kéri a lótulajdonosokat és gondozókat, hogy következetesen hajtsák végre a biológiai biztonsági intézkedéseket. A vírus köhögés és az orrvállalékkal való közvetlen érintkezés által terjed a lovak között, de a fertőzött lovakkal érintkező emberek ruházatán és felszerelésén keresztül is terjed. Az európai jogszabályokban a lóinfluenza nem szerepel a nemzeti vagy uniós szintű kötelező hivatalos bejelentési és felügyeleti kötelezettség alá eső betegségek listáján. Az állategészségügy és védelem területén érvényes állategészségügyi jogszabályok azonban egyértelműen kimondják, hogy a lovak tenyésztője vagy tulajdonosa köteles figyelemmel kísérni az állatok egészségét és azonnal értesíteni az állatorvost, ha a betegség klinikai tünetei megjelennek. A lóinfluenza elleni biológiai biztonsági intézkedések közé tartozik az újonnan beszerzett állatok karanténba helyezése, a beteg állatok azonnali elkülönítése azáltal, hogy az istálló egy másik helyiségébe vagy részébe helyezik át őket, ahol csökken a más lovakkal való érintkezés, valamint az istállók, állások, itatók, berendezések és szállítóeszközök rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Az olyan eszközöket, mint a kefék, takarók, kötelek és egyéb felszerelések minden ló esetében külön kell használni. A betegség ideje alatt a lovak szállítása tilos, mivel a versenyeken, rendezvényeken való részvétel vagy egy másik ménesbe való áthelyezés a betegség ellenőrizetlen terjedéséhez vezethet a populációban. A lovak rendszeres oltása csökkenti a betegség kialakulásának valószínűségét. Különösen fontos azoknak a lovaknak az oltása, amelyek versenyeken és más eseményeken vesznek részt, ahol más lovakkal kerülhetnek kapcsolatba. Az új Magyar Országgyűlés május elejé megalakulásával 144 képviselő mandátuma szűnik meg, akiknek végkielégítést fizetnek. A juttatás a betöltött tisztségtől függően bruttó 6 millió 370 ezer forinttól egészen 12 millió 730 ezer forintig terjedhet. Az erre a célra kifizetendő összeg megközelíti a bruttó 1,35 milliárd forintot. A legkevesebb pénzre, bruttó 6,37 millió forintra azok számíthatnak, akiknek semmilyen parlamenti, bizottsági vagy frakciótisztségük nincs. A legköszönő frakcióvezető helyettesek, parlamenti jegyzők és bizottsági elnökök bruttó 10,82 millió forintos végkielégítéssel távoznak. Erre az összegre a jelenlegi adatok szerint 33 képviselő jogosult. A legnagyobb búcsú pénzt, bruttó 12 millió 730 ezer forintot a frakcióvezetők, Mátrai Márta háznagy, valamint az országgyűlés két leköszönő alelnöke, Fazekas Sándor és Oláh Lajos kapja. Ha a Kövér László házelnök úgy döntene, hogy 9 ciklus után nem veszi fel a listás mandátumát, bruttó 17 millió 200 ezer forintos végkielégítéssel ő lenne a csúcstartó. A távozó képviselőknek a pénz mellett számos juttatásról is le kell mondaniuk, vissza kell adniuk a diplomata útlevelüket, az üzemanyagkártyájukat, a mobiltelefonjukat és laptopjukat. Ki kell költözniük a hivatal által bérni.

0: szeretem a hír, a horvát hírügynökség.
1: Időjárás.
0: Éjszaka is derült lesz az ég, a szél fokozatosan mérséklődik, hajnalra 1 és 9 fokig süllyed a hőmérő higanyszála. Vasárnap napközben is sok lesz a napsütés, Notranskon újból megélénkül a délkeleti, a nyugati területeken a délnyugati szél. Kora délután 21-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én, hétfőn, 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én, hétfőn, 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

17-re 13 perc lesz mindjárt, a pontos idő a Metallica szólt, és a Nothing Else Matters. Minden asszony című dal pedig mindjárt érkezik, ez a Moulin Rouge-tól jön. No, utána pedig akkor jön a Tech műsor, Szabó Márkot fogják hallani, a műsor ismétlését, úgyhogy ajánljuk is a figyelmükbe. Moulin Rouge, aztán Tech műsor.

Tech műsor. Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok. Technológiai híreink következnek. Az emberiség következő nagy célpontja a Hold után a Mars elérése lehet. Bár Elon Musk korábban már megálmodta, hogyan nézhet ki egy utazás a vörös bolygóra, egyelőre még mindig számos akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy ez valóságá váljon. Az egyik ezek közül az, hogy az utazás nagyjából fél éven át tartana, amire egyrészt még soha nem volt példa az emberiség történetében, másrészt pedig valamilyen módon el is kellene látni az asztronautákat megfelelő mennyiségű felszereléssel. Az utánpótlás gyors biztosítása ugyanis ilyen távlatokban kizárt. A megoldás a problémára az lehet, ha egy olyan űrhajót épít az emberiség, ami kellően erős hajtóművekkel van felszerelve ahhoz, hogy rövidítse az utazás idejét. Legalábbis ez az általános vélekedés. Ám könnyen lehet, hogy volna itt egy sokkal egyszerűbb megoldás. A csillagászok, köztük a NASA tudósai évtizedek óta kémlelik az eget potenciálisan veszélyes objektumok után kutatva, amelyek jelentős károkat okozhatnak a Földnek. Eddig szerencsére nem találtak ilyet. A NASA szerint ugyanis a jelenleg ismert összes aszteroida legalább 100 évig még nem jelent veszélyt a bolygóra. De a megfigyeléseknek egy másik előnye is lehet. Új útvonalakat találhat az elérni kívánt bolygókhoz, többek között a Marshoz is. Most kiderült, hogy egy aszteroida előre jelzett pályája lehet hasznos a Marsra irányuló küldetések megtervezéséhez. 2031-ben két olyan küldetést is lehetne indítani, amikor nagyon rövid idő alatt lehetne eljutni a Marsig és vissza. Az egyik esetben a Föld-Mars-Föld küldetés 153, a másik során 226 nap alatt teljesíthető. Hogy ezt a pályamodellt használni fogja a NASA, egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, vajon 2031-ben tényleg indulhat-e ember a Mars felé. Egyelőre a Holdat kellene elérni, de a jelek szerint az is nehezen megy. Két legyet lehetne ütni egy csapásra azzal a fejlesztéssel, amivel az Ausztrál Adelaide-i Egyetem kutatói rukkoltak elő. A megoldások egyszerre jelenthet segítséget a műanyag hulladék feldolgozásában, valamint a tiszta energiára való átállásban. A műanyagok lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. A szakemberek úgy látják, ez a megoldás sokkal hatékonyabb lehet, mint a vízből előállított hidrogén, mivel a műanyagok molekulalánca könnyebben felbontható. Mivel évente nagyjából 460 millió tonna műanyag hulladék keletkezik, amelyből több millió tonna mikroműanyag kerül a környezetbe, így a szennyezés feldolgozása egyébként is létfontosságú. Ezek szerint a kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál is van. Mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle. A szakemberek ugyanakkor úgy vélik, még számos akadályt kell leküzdeni, hogy ezek a technológiák ipari léptékben is használhatók lehessenek. Ennek egyik fő akadályát a műanyag összetettségében látják, de a jövőben eljuthatunk az alacsony energiabefektetésű műanyag feldolgozáshoz. Egyre több ország dönt úgy, hogy megtiltja a közösségi oldalak használatát a kiskorú felhasználóknak. A 18 éven aluli felhasználók így nem férhetnek hozzá a tiltott oldalakhoz, amelyeknek egy olyan, az életkor ellenőrzésére alkalmas megoldást kell bevezetniük, ami lehetővé teszi a fiatalok kiszűrését. A jelenlegi módszerek ugyanakkor pofon egyszerűen megkerülhetők, a brit pornó tiltás kijátszásához például elég egy VPN-t használni, amivel a felhasználó úgy tehet, mintha egy másik országban tartózkodna, ahol nincs semmiféle tilalom. Az Európai Unió azonban változtatna ezen, és még szigorúbb elvárásokat támasztana a közösségi vagy épp a felnőtt tartalmakat kínáló oldalak felé. Ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottság most elfogadott egy ajánlást, amelyben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az életkor ellenőrzésére szolgáló uniós alkalmazás bevezetését, és az év végéig tegyék elérhetővé azt. Most a tagállamok feladata, hogy testre szabják ezt az alkalmazást, és a lakosság számára is elérhetővé tegyék. Egy nyelvet elméletben megtanulni nem elég, sokat számít a gyakorlat, így például a kiejtés is. Ebben segít a Google fordító újdonsága, amely a mesterséges intelligenciával segít elsajátítani és javítani a kiejtést egy új nyelv tanulása során. Az új eszköz elemzi a beszédet és azonnali visszajelzést ad arról, hogyan lehetne javítani a kiejtést, mielőtt elkezdene húsvér emberekkel beszélni a tanult nyelven. A funkció eléggé hasonlít a Duolingo kiejtés gyakorló feladataihoz. A Google fordító új funkciója első körben az
Egyesült Államokban és Indiában lesz elérhető angol, spanyol és hindi nyelveken. A cég egyelőre nem közölte, hogy kiterjeszti-e ezt a funkciót más régiókra is. Ráadásul egyelőre csak az androidos alkalmazásba építették be a kiejtésgyakorlást, az iOS-es appba nem. Az újdonság a Google fordító 20. születésnapját övező eseménysorozat része. A cég szerint ez volt az egyik leggyakrabban hiányolt funkció, így feltételezhetően később még több régióban és nyelven teszik majd elérhetővé. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Az egyhetes romandiai verseny, kerékpáros verseny még ugye tart, és Tadej Pogacar megszerezte karrierje 115. győzelmét, ugyanis ma ismételten győzedelmeskedett. Florian Lipovic végzett mögötte 14 másodperc lemaradással, és hát egyébként így összesítésben is jelenleg ugye ez a helyzet. Tadej Pogacar vezet, mögötte jön Lipovic 35 másodperc lemaradással, harmadik helyen van a francia Martinez, aki már 2 perc és 23 másodperc lemaradással jön mögöttük. Egyébként összesítésben Primož Roglič a 21., Jan Tratnik 64., Domen Novák pedig a 68. És a mai versenyen Primož Roglič amúgy a 16. lett. Sokáig ott volt abban a csoportban, akik ugye megléptek a többiek elől, de hát akkor a végén befogták őket, és ugye Tadej Pogacar akkor meg is nyerte a mai versenyt, és ezzel megszerezte 115. győzelmét. Ehhez pedig csak gratulálni tudok. Pál Tamás érkezik, állj mellém!

Pály mellémen Pál Tamás volt ez. Máté Pétertől is jön most egy klasszikus, ha minden szónál többet ér egy dal. Na utána pedig akkor jönnek azért szavak, mert jönnek a gyerekgondolatok. Úgyhogy Máté Péter után gyerekgondolatok.

0: hova szerzitek be a ruhákat, a cipőket?
1: Boltba.
2: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukám, hogy hányas cipő kell.
0: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
2: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
0: És ki lehet cserélni?
2: Igen.
0: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptatok a rokonságtól ruhákat?
3: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
0: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtt a ruháiddal? Mit csináltok?
4: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
0: Ők kisebbek?
4: Igen.
0: És örömmel fogadják?
4: Igen.
2: Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
0: Látod is rajta?
2: Igen, meg van olyan, hogy pászolta a szoknálla, az akkor ott hagyom valamelyik púcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a púcsim.
0: Amit ott hagytál éppen?
2: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
0: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek a kellékek sokba kerülnek?
2: Pár sokba, de pár olcsóba.
0: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
5: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.
6: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

A Finance újság, illetve hát magazin kiszámolta, ők ilyenkor mindig megteszik és kiszámolják, hogy mi várható, ami az üzemanyagokat illeti. És a számításaik szerint az üzemanyagok kettől emelkedni fognak Szlovéniában. Az előre jelzésük szerint nagyjából a 95-ös oktánszámú benzin 6 centtel fog többe kerülni, tehát nagyjából 1,7 euró körül várható az újára. A dízel, vagyis a gázolaj, az 8 centtel lesz drágább, nagyjából 1,79 centre lehet majd számítani. Sőt, a fűtőolaj is ára is emelkedni fog, nagyjából 1 euró és 43 centre számítanak, tehát a Finanzenél. Hát, hogy mennyire fog majd bejönni nekik, az majd kiderül a holnap utáni napon, de egyébként, hogy el lehet mondani, nagyjából azért mindig körülbelül meg tudták satszolni, hogy hogy fog alakulni. Ezek szerint akkor mindenképp emelkedni fognak majd az árak. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán bő 10 perc múlva 18 órakor várja majd önöket az Esti Krónika, tehát a nap legfontosabb hírügynökségi hírei összefoglalva egy helyen. Számítunk a figyelmükre.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb szombati jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Lebár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is jó estét kívánok hallgatóinknak. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Kedden drágul a szabályozott üzemanyag literenkénti ára az autópályákon kívüli benzinkutakon.
1: A lelassult magyar gazdasági növekedés újraindítása a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata lesz.
2: A Vöröstéren tartandó győzelem napi parádét először rendezik meg harcjárművek nélkül 2007 óta.
1: A második világháború óta nem látott szintet ért el az Egyesült Államok államadóssága. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletekre, tartsanak velünk! A pénzügyminisztérium számításai szerint kedden emelkedni fognak a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon kívüli benzinkutakon.
2: A 95-ös oktánszámú benzinára mintegy 6 centtel, literenként körülbelül 1,70 € emelkedik. A gázolajára várhatóan mintegy 8 centtel, 1,79 € drágul. A fűtőolaj pedig szintén 8 centtel, 1,43 € emelkedik.
1: Május 5-én, kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére az anyanyelvi esszére körülbelül 7000 diák regisztrált.
2: Az érettségi második részét, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én írják meg. Ekkor kezdődik a szakmai érettségi is.
1: Lóinfluenza megjelenését észlelték az állatorvosok Szlovéniában. Ez egy rendkívül fertőző vírusos betegség, ezért az Élelmiszerbiztonsági, Állategészségügyi és Növényvédelmi Hivatal arra kéri a lótulajdonosokat és gondozókat, hogy következetesen hajtsák végre a biológiai biztonsági intézkedéseket.
2: A vírus köhögés és az orváladékkal való közvetlen érintkezés által terjed a lovak között, de a fertőzött állatokkal érintkező emberek ruházatán és felszerelésén keresztül is terjed. Az európai jogszabályokban a lóinfluenza nem szerepel a nemzeti vagy uniós szintű kötelező hivatalos bejelentési és felügyeleti kötelezettség alá eső betegségek listáján. Az állategészségügy és védelem területén érvényes állategészségügyi jogszabályok azonban egyértelműen kimondják, hogy a lovak tenyésztője vagy tulajdonosa köteles figyelemmel kísérni az állatok egészségét, és azonnal értesíteni az állatorvost, ha a betegség klinikai tünetei megjelennek.
1: Május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az ENSZ 1993-ban nyilvánított hivatalos világnappá. A nap célja a független, sokszínű sajtó fontosságának hangsúlyozása, a sajtószabadság elveinek ünneplése és a kormányok figyelmeztetése kötelezettségeikre.
2: A sajtószabadság világnapján kiadott üzenetében azt a Brecskon leköszönő kulturális miniszter az újságírói szakma szétesésére figyelmeztetett. Úgy véli, hogy a felszabadulás helyett a média dolgozóinak újabb rabszolgasorsba taszítsák életük át, és hogy a professzionális újságírást szisztematikusan védeni és támogatni kell.
1: Kapitány István szerint a lelassult gazdasági növekedés újraindítása a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata lesz.
2: A leendő gazdasági és energetikai miniszter úgy fogalmazott, az első hónapokban már érzékelhető irányváltást ígérnek, bár a teljes helyreállítás hosszabb folyamat. Kiemelte a korrupció visszaszorítását, a közpénzek átlátható felhasználását és a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát. A terveik között szerepel a vendégmunkások szabályozásának újragondolása és a hazai vállalkozások támogatásának megerősítése is.
1: Pár nappal a választás után arról írta Vészker, hogy a NER kult szereplőihez tartozó oligarchák és a rezsim kiszolgálói lázas sietséggel próbálják külföldre menteni vagyonukat, még mielőtt a magyar kormány zárolhatná, lefoglalhatná vagy állami kézbe vehetné azt. A beszámoló szerint magánrepülőkkel viszik ki a pénzt és más értékeket a Közel-Kelet különböző országaiba. A rezsim egyik

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Május 1-e a munka ünnepe. Eredetileg a munkavállalók jogaiért folytatott küzdelmek szimbóluma volt, mára pedig szélesebb jelentést kapott. A munka becsületének, a kitartásnak és az emberi teljesítménynek az ünnepe. Szerdai Aktuális című műsorunk középpontjába is a munkavállalók, illetve a munkaerőpiac jelenlegi helyzete kerültek. Vendégünk volt többek közt Zdenka Bobovec, a Szabad Szlovén Szakszervezeti Szövetség Moravidéki Területi Szervezetének titkára is, aki a munkavállalók szemszögéből mutatta be a jelenlegi helyzetet. A mai helyzetképben ennek a beszélgetésnek a részleteiből hozunk néhányat. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk!
1: A május 1-e a munka nemzetközi napja. Ez nem egy naptári piros nap, hanem egy olyan ünnep, gyakorlatilag, amit kiharcoltak maguknak a munkások véres harcokban. 1886-ban a Chicagóban, amikor a nagy munkás demonstrációk zajlottak, ahol a dolgozók világosan, egyértelműen figyelmeztettek arra, hogy a napi 12 óránál többet nem szabad dolgozni, hanem a munkások jogait tiszteletben kell tartani. A 8 óra munka, 8 óra pihenés, és a 8 óra a kultúra. Ez a 3-8-as is napjainkban is aktuális. Sajnos egyre inkább azt állapítjuk meg, hogy az utóbbi években még mindig előfordul, hogy ezeket a jogokat megsértik, hogy ezek a jogok számos vállalatban nem valósulnak meg. De szeretném hangsúlyozni, hogy a dolgozók jogait leginkább ott tudják megsérteni, ahol nincs szervezet, szakszervezeti jelenlét, ahol magukra vannak hagyva a dolgozók, és tudnunk kell azt is, hogy a közösségben az egyén nem sokat jelent, itt csak a tömeg számít, itt csak az számít, hogy szervezettel lehet föllépni, és közösen harcolni a munkák sok jogaiért.
0: És miként változott a munkavállalók helyzete az elmúlt évtizedekben?
1: Ha összehasonlítom a mai és a 15-20 év előtti időszakot, akkor mindenképpen azt kell mondjam, hogy javult a helyzet. Már csak azért is, mert ahol szervezetten működik a szakszervezet, ahol jelen vagyunk, nem volt olyan vállalat, ahol nem fizetik ki a béreket, vagy a nyaralási pótlékot, vagy a 10 órait, vagy esetleg a téli pótlékot, ami tavalyi évvel lett bevezetve. Ugye évente halljuk, amikor a minimálbér emeléséről van szó, amikor a nyári nyaralási pótlék kifizetéséről van szó, akkor mindenki panackodnak, hogy a vállalatok csődbe mennek, de az igazság az, hogy ilyen nem történt. Ezek mindig egyfajta fenyegetések, mindig egyfajta zsarolások azért, hogy a dolgozók akkor fogadják el azt, hogy nekik könnyebb legyen. Ilyen szempontból javult a helyzet, de nem kerülhetjük meg a bérek mértékét. Már csak azért sem, mert néhány évvel ezelőtt gyakorlatilag a többi szlovén régióhoz viszonyítva nagyon alacsonyan voltunk. Most nem vagyunk az utolsó helyen, de más régiókhoz, illetve a szlovén átlaghoz viszonyítva még mindig 10%-kal lemaradunk az átlagfizetésben. De ha összehasonlítjuk a Moravidéket és Szlovénia központi részét, akkor a lemaradás lényegesen magasabb. Persze, ami a nyaralási pótlék kifizetését és a különböző egyéb juttatásokat illeti, természetesen itt is eltérések vannak más régiókhoz viszonyítva.
0: És melyek azok a problémák, amelyekkel a dolgozók leggyakrabban szembesülnek még manapság is, hogyha néhányat említene ezek közül?
1: Tekintettel arra, hogy az előbb hallottunk arról, hogy a dolgozók, hogy nagyon nagy az igény a munka, tehát hogy a vállalatok nagyon sokat, sok új munkavállalót szeretnének alkalmazni. Úgy, hát megint fölmerül a kérdés, hogy nem biztonságos alkalmazotti viszony jön létre. Igazából nem mindegy, hogy egy munkaszerződés mivel jár. Sajnos elsősorban az egyéni vállalkozóknál és a kisebb munkáltatóknál fordul elő, hogy megsértik a munkaszerződéseket. Voltak olyan esetek is, amikor a munkások aláírták a munkaszerződést anélkül, hogy ott szerepeltek volna a tényleges adatok, és amikor ugye megkapták az első fizetést, akkor természetesen egészen másképp alakult ki, mint amit megígértek nekik. És tekintettel arra, hogy a kollektív szerződésekben, ahol ezek egyáltalán vannak, akár ágazati szinten, akár a vállalati kollektív szerződések szintjén, ott a munkáltatók inkább betartják a szabályokat, és a kollektív szerződés értelmében adják a juttatásokat. Ha néhány évre visszatekintve, azt kell mondjam, hogy ágazati szinten korábban gyakrabban sértették meg a kollektív szerződés befoglaltakat, most ez nem annyira van jelen, de van egy másik félelem, és pedig abban nyilvánul meg, hogy egyre nehezebben jutunk el odáig, hogy aláírják az ágazati kollektív szerződéseket. A legutóbbi ilyen eset volt az építőipari kollektív szerződés, ahol van egy rendelkezés, hogy évente állami szinten tárgyalni kell arról, hogy milyen legyen a nyaralási pótlék összege. Jó, magam is tagja vagyok ennek a tárgyalócsoportnak, és a tavalyi megállapodás alapján, ugye akkor abban állapodtunk meg, hogy az idén februárban találkozunk és megállapodunk a minimális pótlék összegében, a mai napig ez a találkozó nem jött létre, és attól tartok, hogy határidőig, július 1-jéig, ez az utolsó határidő a nyaralási pótlék kifizetésére, hogy egyáltalán nem is lesz ilyen találkozó, de az is igaz, ahol a kollektív szerződésben nem sikerült kialkudni a magasabb összeget, ott a munkáltatónak ki kell, hogy fizesse a nyaralási pótlékot a legalábbis a minimális bér összegében, de tekintettel arra, hogy egyes tevékenységekben kifizethetnek többet is, de a kollektív, az ágazati kollektív szerződésben ez nem szerepel, akkor ők a minimumot fizetik ki, nem pedig annyit, amennyit a munka eredményei alapján megjárna nekik.
0: Most pedig beszéljünk egy kicsit a bérekről is, hiszen ez minden dolgozó számára kulcskérdés. A minimálbér az idei év elején nettó 1000 euróra növekedett. Mit jelent ez a növekedés a dolgozók szempontjából?
1: Nagyon jól fogadták, és hát jó is, hogy így történt. Miért is? Ugye beszéltem korábban az ágazati kollektív szerződésekről, és csak egy példát hozni, ami a tavalyi év végén még érvényes volt a textiliparban, ahol az első tarifa osztály 450 euró, bruttó 450 euró volt, és mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az, aki az első tarifa osztályba került, több pótlékot kapott a minimálbérig, mint az alapbére volt, és az összes pótlékot pedig az alapbérhez kellett elszámolni, és tudjuk, hogy nem mindegy, hogy 450 vagy 1200 euró az, amire járulékot számolunk el. Ami a többi tevékenységet illeti, az ágazatok mondjuk a magánszektorban vagy a kollektív szerződéseket illetően, a minimálbér alatt van az első tarifaosztály. Más a közszférában, ahol a fizetés vagy a bérpolitikával sikerült elérni, hogy az egyes tarifa lett a minimálbér, de az idei minimálbér emeléssel persze a közszférában ez már elérte a hatodik fizetési osztályt, vagyis ez azt jelenti, hogy ezek a dolgozók mind minimálbéren vannak. A magánszférában nagyon nagy az elvárás, hogy itt is sikerrel járjunk, hogy az egyes tarifa osztály, tehát ez a minimálbér szintén magasabb legyen, és akkor a többi osztály is magasabb legyen, és hogy ne kelljen bérpótlékkal kipotolni a minimálbérig. Ugye például az építőiparban néhány vállalkozásnál a bérek kifizetése úgy történik, hogy az első vagy a harmadik tarifa osztályig nincs senki beosztva, akkor ugye a minimálbér összege is ugyanaz marad, de ez a vállalaton belüli megállapodás függvénye. De ha megnézzük a kollektív szerződést, amihez tartaniuk kell maguknak a munkáltatóknak, többet adhatnak, de kevesebbet nem. Tehát akkor ebben az esetben ugye a minimálbér kell, hogy megkapják a dolgozók a plusz juttatások nélkül. Bizonyos vállalatokban ugye az idei minimálbér emeléssel eljutottunk odáig, hogy megint bérpótlékkal kell elérni a minimálbér összegét. A téli juttatás pótlékkal kapcsolatosan ugye tudjuk, mekkora volt az ellenállás a munkáltatók között, hogy decemberben, vagyis hát márciusig ki kell fizetni ezt a téli regreszt, ezt a juttatást, és januárban ez a minimálbér emelés megtörtént, és nekem az az érzésem, hogy egyes vállalatokban szándékosan nem emelték olyan szintre a béreket, hogy a minimálbér legyen az első tarifaosztály. Ez nem azt jelenti, hogy nem emelhették volna meg a bért, hanem inkább attól tartok, hogy egyfajta csak azért sem, hogy a téli pótlék kifizetését valahogyan kvázi megbosszulják. Vannak egyes tevékenységek, például a kereskedelem, a vendéglátóipar, a textilipar, ahol az alkalmazottak tényleg többet kaptak ezzel a minimálbér emeléssel, vagy hogy az egyik alkalmazottat idézem, azt mondta, az ember még nagyobb kedvel jön a munkahelyére minőségi munkát végezni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan mondat, ami nagyon sokat elmond arról, hogy a dolgozók, akik most eljutottak, vagy hát a legalacsonyabb béreket kapják, mégis nagyon örülnek, hogyha 50-100 euróval magasabb ez a bér. Én elhiszem, hogy a munkáltatók nagyon nehezen értik meg azt, hogy 50 meg 100 euró az a munkásoknak sokat jelent. Amikor tárgyalunk, gyakran előfordul, hogy magyarázom a munkáltatóknak, hogy ők más szemüvegen keresztül látják azokat a fizetéseket, béreket, mint a munkavállalók vagy a sarkítók. Nagyon sok munkáltatónak 500 euró van a zsebében, amikor meghívja a barátait kávéra, aztán a másiknak meg nincs 10 euró a zsebében. Remélem, amik értik a hallgatók miről be.
0: A szakszervezeti képviselő pedig arra is kitért, hogy szerintem mennyire változott meg napjainkra a munkaünnepének fogalma a munkavállalók körében.
1: A szakszervezetben is azt mondjuk, hogy a munka érték. Ez igaz. De az, hogy a fiatalok másképp tekintenek már a fizetésre, mint régebben mi, az én generációm, ez is igaz. A napjainkban máshol, bárhol kereshetnek munkahelyet, mobilisabbak. Régebben ez nem egészen így volt. És nagyon fontos a bér összege. Ez egyre fontosabb. De a munka még mindig érték marad, a jogok, amiket már említettem, 1886 a jogokat kiharcolták, a 3-8-as még mindig aktuális, és nagyon sok dolgozó úgy gondolja, hogy önmagától értetődőek ezek a jogok, hogy ezek adottak, nem így van, ezeket ki kellett harcolni, és sok esetben előfordulhat, hogy nagyon hamar elveszíthetjük ezeket a jogokat, hogy eltűnnek, és ezért is fontos, nagyon-nagyon fontos, hogy együtt legyünk, szolidárisak legyünk, hogy a dolgozók közösen a szakszervezetek keretében harcoljunk a jogainkért, már csak azért is, mert higgyék el nekem, a munkáltatóknál nincsenek érzelmek, ők csak a nyerességet nézik elsősorban, és nem azt nézik, hogy hogy érzi magát a dolgozója, az alkalmazottja, hogy az ő fizetése olyan, mint amit szeretne. De ha van valaki a háttérben, aki védi ezeket a jogokat, az érdekeit képviseli, akkor ez így rendjén van, mert a közösségben, szervezetten tudunk erősek lenni. És napjainkban nagyon-nagyon fontos egy szó, ami egyre inkább emlegetjük, ez a mások tiszteletben tartása. Én emlékszem rá, amikor először jöttem be a munkahelyemre, és a nálamnál kétszer idősebb munkatársaim úgy tartottak, hogy a tenyerükön hordoztak. Most azért látjuk, hogy nem így van. És amit már beszéltünk az érdekképviseletről, és a végén mindig az marad, hogy legyünk szolidárisak, lépjünk fel együtt, és harcoljunk együtt a jogainkért.
0: Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Mindannyiunknak kellemes május 1-jét kívánok. Emlékeztessen minket ez az ünnep arra, hogy minden gazdasági eredmény mögött emberek állnak. Kétkezi munkások, gazdálkodók, szakemberek, akik nap mint nap hozzájárulnak a közösségek működéséhez és fejlődéséhez. Köszönöm Harmadcsászár Jolán tolmács és Torma Robert hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Kedves hallgatóink, szombat van, május 2-a, és következik a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig két téma várja önöket, úgyhogy nézzük is ezeket, már is itt az első témánk. A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet egyik hagyományőrző programja az Ifjúsági Május felállítás, ami az elmúlt években közösségépítő eseményé vált a Muravidéken. A szervezet tagjai közösen választják ki és vágják ki a fát hódoson, majd a magyar lakta településeken keresztül Lendvára hozzák, ahol felállítják. Az idén sem történt másként. Gerebic Bettina összeállítása.
2: A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet május faállítása a hagyományőrzést és a közösségépítést kapcsolja össze. A fiatalok mind az 5 magyar lakta községet érintve szállítják a kiválasztott fát Lendvára, ezzel is jelképezve az összetartozás erejét. Az egész napos programról Ábrahám Szára, a szervezet alelnöke nyilatkozott.
3: Most már hagyományosnak mondható a mai esemény, hiszen már több éve csináljuk azt, hogy Hodosról Lendvára visszük a májusfánkat. Úgy kezdjük a napot, hogy reggel 9 óra körül gyülekezünk Hodoson, és ott vágjuk ki a fát. Aztán minden egyes magyar lakta településen megállunk, hogy egy kicsit megismerjék a helyi fiatalok, Muravidék minden egyes magyar lakta települését. Lényegében Domonkosfán kérgezzük a fát, majd Szent Lászlón ebédelünk, Dobronakon pedig feldíszítjük a fát, Lendván pedig végül a Mönk székháza előtt állítjuk fel, és minden egyes éven egyre többen vagyunk, úgyhogy szerintem sikeresnek mondható a rendezvényünk, és minden egyes éven nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Lényegében mindkettő közösségteremtőnek és hagyományőrzőnek is mondanám, hiszen amellett, hogy ápoljuk hagyományainkat, ápoljuk a magyar nyelvet, a kultúránkat, illetve a közösségünket is gyarapítjuk. Úgyhogy az, hogy minden egyes éven többen vagyunk, az csak egy pozitív megerősítés számunkra.
2: A Muravidéki Ifjúsági Májusfa felállítása hosszadalmas munkafolyamatot igényel. A fa kiválasztásáról a lányok gondoskodnak. A kivágásáról pedig Szobocsán Niki, a szervezet oszlopos tagja, aki évekkel ezelőtt ötletadója volt a rendezvénynek.
4: A projekt, hogyan mondjam, már ezelőtt 6 éve elkezdődött, 5-6 évvel pontosabban, mikor volt a korona Covid vírus, és akkor a Muravidéki Ifjúsági Szervezet kitalált egy olyan projektet, hogy hogyan kötnénk össze ezt az 5 önkormányzatot, és akkor én, mint tag, egy ötletet adtam, hogy hozzunk le egy májusi fát Hodosról Lendvára, és akkor volt egy videónk a Karantónival,

0: Stollentváig, ahol a muravidéki fiatalok közösen állították fel május 1-én a munka ünnepén.
1: A Zdravje občiny na 2026 Községek egészsége 2026 frissített kiadása, amelyet az Országos Népegészségügyi Intézet készített, azt mutatja, hogy Szlovénia lakosságának egészségi állapota számos területen fokozatosan javul, ugyanakkor jelentős kihívások továbbra is fennállnak. A nemzetiségi legvegyesen lakott térségre vonatkozó adatokat Cigán Szilvia összegzi.
2: Szlovénia régiói egyenlőtlensége a lakosság egészségében is tükröződik. Számos területen fokozatosan javul a helyzet, de amint azt a NIOSZÖ frissített kiadványban megállapítja, fontos kihívásokkal kell még megbirkózni. Az országban a várható élettartam továbbra növekszik, ugyanakkor a lakosság gyorsan is öregszik. A 65 év felettiek aránya már meghaladja a 21%-ot. Növekszik a túlsúlyos felnőttek aránya, s jelenleg 55% körül alakul. A betegszabadság országos átlaga érzelmében minden foglalkoztatott évente 19 napot van betegállományban, míg a SWIT, ZORA, DORA rákszűréseken való részvétel 60-75% között mozog, de vannak régiók, ahol nem éri el az átlagot. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség országos szinten viszonylag jó, azonban egyre nagyobb problémát jelent a házi orvosok és egyes szakorvosok hiánya, ami tovább növeli a várási időt. Szlovéniában átlagosan körülbelül 33 orvos jut 10 000 lakosra, de az eloszlás területileg egyenetlen. A Muravidék statisztikai régió egészségügyi mutatói még mindig több tekintetben elmaradnak az országos átlagtól. A betegszabadság itt átlagosan 25-30 nap foglalkoztatott évente, ami jelentősen magasabb az országos értéknél. A szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség előfordulása is magasabb, miközben a szűrőprogramokban való részvétel gyakran 10-15% ponttal alacsonyabb az országos átlagnál. A régió népessége az egyik legidősebb az országban. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés itt nehezebb. Kevesebb az egyfőre jutó orvos. 10 000 főre itt 25-28 orvos jutna, és több településen problémát jelent a házi orvosi praxisok betöltetlensége. Ez növeli a terhelést a meglévő egészségügyi dolgozókon, és rontja az ellátás gyorsaságát és elérhetőségét. Íme még néhány részlet az 5 nemzetiségileg vegyesen lakott községből. A Zdravje občiny 2026 legújabb kiadása szerint Dobronak községben a magas vérnyomás miatt gyógyszert szedők aránya meghaladja a 30%-ot, a cukorbetegek aránya pedig körülbelül 8-10%. A betegszabadság 22-25 nap évente. Az egészségügyi ellátás elérhetősége korlátozottabb, mivel a kisebb településekhez hasonlóan itt is kevesebb a helyben elérhető orvos, így a lakosság gyakran más központokba kényszerül utazni. Lendva községben a betegszabadság átlag száma magasabb, mint Dobronakon, és körülbelül 25-28 nap évente, és a krónikus betegségek aránya is magasabb az országos átlagnál. Ugyanakkor a térségben működő egészségügyi intézmények révén az ellátáshoz való hozzáférés valamivel jobb, bár a szakorvosi ellátás esetében itt is előfordulhatnak hosszabb várakozási idők. Az orvosok megfelelő száma kulcsfontosságú a megelőzés és a korai felismerés szempontjából. Moravské Toplice községben az idős lakosság aránya meghaladja a 23%-ot, ami növeli az egészségügyi ellátás iránti igényt. A turizmus és a gyógyfürdők jelenléte miatt bizonyos egészségügyi szolgáltatások jobban elérhetők. Ugyanakkor az állandó lakosság számára az alapellátásban itt is kihívást jelenthet az orvos hiány. Hodos községben a betegszabadság meghaladja a 30 napot évente, a cukorbetegek aránya 10% körül van. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzá

0: A férés itt különösen korlátozott, mivel kevés az orvos és a közeli egészségügyi intézmény, ami növeli a lakosság kiszolgáltatottságát. Sálovci községben a betegszabadság kiugróan magas, körülbelül 50 nap évente. Az ellátáshoz való hozzáférés szintén korlátozott, az orvoshiány pedig az egyik legnagyobb kihívás, ami hozzájárulhat a kedvezőtlen egészségügyi mutatókhoz. Összességében a 2026-os adatok azt mutatják, hogy bár Szlovénia országos szinten javuló tendenciát mutat, a regionális különbségek továbbra is jelentősek. A Muravidék a kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkező régiók közé tartozik, ahol nem csak a krónikus betegségek és a betegszabadság aránya magasabb, hanem az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés is korlátozottabb. Az orvosok számának az elérhetőségének növelése kulcsfontosságú lenne a megelőzés, a korai diagnózis és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából.
1: A hallgatóink, május 2-a van, szombat és a telepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

Gyere, kicsit ülj le. A dolgokat tisztázni kell. Enélkül nem engedhetlek el. Kávé, cigaretta? Ja, persze. Te kosodod, nem szész. De furcsán nézel rám, hát sajnálod, nem kell. Azért ott még nem tartunk.

szájjal üzensz nekem, s nem lesz a sors könyörtelen. Várom, hogy a hűségért hűség a béke,

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem. Csikorog az elme, vigyorog az ágy, mondd, mi lenne?